azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Nagyon remélem mindenki készen áll, vagy készen ül, vagy készen fekszik, nem tudom, de mennünk kell, a nap nem vár ránk, hát már 6 órája velünk van, mi csak most csatlakozunk hozzá. Néhány másodperc, hát na jó néhány, 46 másodperc.

Másodperc, ennyi múlt el a 6 óra utáni időből, és nagyjából ez időtájt szokott jönni, hétköznap legalábbis a Wecker ketyegésének indításával a szokásos jó kívánság. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója. A Dekker. Minden reggel Csabával.

Nem vagy egyedül, you're not alone, énekeltem Modern Talking, 9 perccel járunk 6 óra után, csütörtöket mondunk, szeptember 17-ét írunk, és ha netalán számolunk, akkor 261-ig eljutunk, ez az idei évből elmúlt napok száma, és 104, ami még hátra maradt szilveszterig. Ami ma lehetetlen, az holnapra lehetővé válik, ezt írta Konstantin Eduardovics Tsiolkovszki, orosz fizikus, aki 179 éve ezen a napon született. Ez egy zseni volt. Lehet, hogy őrültnek tartották akkoriban, egy zseni volt. Nagyjából 50-60 évvel az első űrhajó elindítása előtt ő már tudta, mi a teendő. Kiterül meg egy picit rá, ez egy olyan zseni volt, aki tényleg megelőzte a korát legalább egy fél évszázaddal. Ő már tudta, mi az az űrkutatás akkor, amikor még senki nem vette ezt komolyan. Na, de mint mondtam, kitérünk rá. Van egy mondata azért, ezt most még ide tenném. Munkásságát egy saját maga által emlegetett mondat határozza meg, ami így szól, és ezt úgy valamikor 1910-1920 tájékán mondta, tehát több mint 100 évvel ezelőtt, idézem őt, a Föld az emberiség bölcsője, de nem maradhatunk örökké bölcsőben. Az emberiség nem is marad örökké a Földön, hanem fényre és térségre vágyva előbb félszegen behatul a légkörön túli térségbe, aztán meghódítja a csillagok világát. 50 évvel hamarabb látta ő ezt. Jó reggelt!

Klingon és Broken Black, Riva. 19 perccel járunk 6 óra után, szeptember 17-e van csütörtök. Az időjárással kapcsolatos információk, igen, azok fontos információk, hogy minden nap kezdetén, helyben nézem a hőértékeket, mi 10 Celsius fokkal indítjuk a napot, Csíkszeredában viszont már most fagypont közeli hőértéket mérnek, mindössze 2 Celsius fok van, ami picikét fura, hiszen úgy még durván egy hétig tart a csillagászati nyár, amíg a nappalok és az éjszakák hosszúsága kiegyenlítődik, és onnantól kezdve már az éjszakák lesznek hosszabbak, egészen a téli napfordulóig, az december 20 valamennyi. De fura, mert igazából hivatalosan még nyár van, tehát még hosszabbak a nappalok, mint az éjszakák, úgy még egy hétig, tehát az őszi napfordulóig, ez lehet Csíkszeredában már fagypont. Hát közeli, mindenképpen fagypont közeli hőértékeket mérnek. Ami pedig a következő napok időjárását illeti, ami volt eddig érvényben, az többnyire megmarad, a mai napon legalábbis biztosan. Holnaptól egy picikét megnövekszik a felhőzet, holnap és holnap után lesz felhőből több. És minimálisan, de mondhatom, szinte elhanyagolható valószínűséggel jelenik meg a csapadék valószínűsége, inkább az hétfőn. Hétfőn a nagyobb esély arra, hogy tényleg jöjjön némi cseppfolyós adag odafentről, addig meg valahogy kibírjuk. 9-12 Celsius fok közötti minimumokra számíthatunk, napközben 24-25 Celsius fok is összejön, és ha tényleg süt a nap, és ebben a mai napon lesz részünk azért, ha minden igaz, úgy összvisz 9 órán át, napsütést élvezhetünk, kellemes lesz, lehetne mondani. De legyen kellemes a reggel is, vagy legalább jó. Ezért szoktuk mi is oda tenni a reggel elé a jó jelzőt. És kívánni a már ébren levőknek jó reggelt Geszti Péterrel, Váci Eszterrel.

Az eredetit még jó 60 évvel ezelőtt a Beatles hozta felszínre. Ez csak egy 1988-as feldolgozás volt Tiffany tolmácsolásában. I saw him standing there. Láttam őt ott táncolni. 6 óra 28 perc van, és akkor még picit kitérve Konstantin Eudardovics Tsiolovszki orosz fizikusra, aki 179 évvel ezelőtt született ezen a napon, és aki azt mondta, ami ma lehetetlen, holnapra lehetővé válik, és nem beszélt hülyeségekről. 1912-ben, tehát több mint 100 évvel ezelőtt jelent meg alapvető cikke az űrhajózásról, amihez még legalább egy fél évszázadot kellett várni, hogy megvalósuljon kezdeti formában. Tsiolovszki volt az, aki megfogalmazta először, elsőként, hogy a Föld elhagyása több fokozatú, folyékony üzemanyagot használó rakétával lehetséges. Foglalkozott az emberek életfeltételeit a világűrben biztosító rendszerek kidolgozásával, és űrállomások, űrkolóniák létrehozására is készített terveket. Jelentős hatással volt a későbbi szovjet űrprogramra. Számos javaslatát amúgy az űrutazásban ténylegesen felhasználták. Ma egy holdkráter viseli a nevét. Tehát vannak emberek, akik néha tényleg képesek a jövőbe látni. Nem ő az egyetlen. Isaac Asimov a robotokkal, Arthur C. Clarke, tudósok és sci-fi írók, zsenik. És akkor a csillagokat mi szeretjük, hiszen ez a csillagos frekvencia, Simply Red Stars.

Beri Blanco és Joy, you, azaz te, 6 óra 40 perc van. Zsófia nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Sofia név régi magyar olvasatából származik, a név jelentése bölcsesség, ami igen szép és fenkölt, amiért nagyon is népszerű volt, szívesen viselték főrangú hölgyek, és például a Hagia Sophia mecset is őrzi ezt a nevet. Magyarországon igazából a 16.-18. Században volt igen népszerű, a 20. században kissé visszaszorult, de a 90-es évektől kezdve ismét gyakori. Na jó, nem a legnépszerűbb név, ezt tudjuk, de azért ott van a gyakori nevek között. Isten önítesse a Zsófiákat, vagy ha úgy tetszik, akkor a Szófiákat. Álvaro Soler, Sofia.

Mert szeretlek téged, szarapérkét, Yamo, Riké, Poveri, még az eredeti dal 1981-ből. 6 óra 47 perc van. Az amerikaiak ma polgárjogi napot ünnepelnek. Egy komoly forduló, ugyanis 1787-ben írták alá az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágak szétválasztására, viszont kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának, és ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben ezen a napon lépett hatályba. Ezért van ma polgárjogi nap az amerikaiaknál. Mi pedig a Szász Régeni Dreamflow együttest ünnepeljük. A hétvégén volt szerencsém látni őket élőben. Töltött káposzta fesztiválon, de itt Udvarhelyen is felléptek, nem egy alkalommal. Felsőboldogfalván is, Zetelakán is láthattuk őt élőben. Új dallal jelentkeztek, amelynek a címe Semmi komoly. Pedig ez egy komoly sláger lehet. Nem is szól rosszul.

5,5 perc választ el 7 órától a mai napon. Damon Hill volt Forma 1-es autóversenyzőnek. Kívánhatunk boldog születésnapot, 65 évet ünnepel. És a Damon Hillt, ha senki más, Palik László, ugye a Forma 1-es versenyek régebbi kommentátor, hát ő tette híressé azzal a bizonyos mondattal. De hová tűnt Damon Hill? És egy érdekesség vele kapcsolatban, több is van, ugye, miután az apja Graham Hill világbajnokságot nyert, jött a fia, és ő is nyert egyet. Jó, mondjuk akkoriban a Williams Renault-val nem volt nehéz megnyerni a Forma 1-es világbajnokságot, persze, hogy azért kellett tehetség hozzá. De érdekes módon, hogy ő végül is Alan Prost helyébe ült a Williams-be. Alan Prost megszerezte az 5. világbajnoki címét, azt mondta, hogy köszönjük szépen, nekem ennyi elég, és visszavonult, így hát a címvédő nem is indult a következő idényben, ezért Damon Hill nem az 1-es, ugye általában a címvédők az 1-es rajtszámmal indulnak a következő szezonban, de mivel ilyen nem volt, Damon Hill a nullás számozású autóval indult.

Ismét elfogadták a medvetörvényt. Kevés a szakképzetlen pedagógus. Átalakítják a selejtezők menetrendjét. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Elfogadta tegnap a képviselőház a barna medve támadások megelőzését és az emberek, illetve javak védelmét célzó törvény újra tárgyalt változatát. A szenátus által már jóváhagyott formában. A jogszabály 2026-ra országos szinten 859 példányban határozza meg a megelőzési kilövési kvótát, további 110 medve pedig a beavatkozási kvótába tartozik. A törvény tiltja a 2 évnél fiatalabb bocsokkal együtt lévő nőstények elejtését. A jogszabályt korábban az államfő alkotmányossági kifogással támadta meg, az Alkotmánybíróság azonban megalapozatlanként elutasította a beadványt. Mintegy 5000 pedagógus tanít Hargita megye közoktatási intézményeiben, többségük megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezik. Idén különösen nehéz volt szakképzett tanárt találni matematikából, fizikából és kémiából, a tanév

0: Kezdésre azonban sikerült minden tanítási órát lefedni, így jelenleg mindössze 68 szakképzetlen pedagógus tanít a megye iskoláiban, ők többnyire részleges katedrán vagy kisebb óraszámban tanítanak. Jövő héten megnyílhat a gépjármű forgalom előtt az Eötvös József utca székelyudvarhelyen, ahol már csak kisebb munkák vannak hátra. A Városháza ideiglenesen megváltoztatná a forgalom irányát, így a városközpontból a kórház felé lehetne haladni, amíg a Bethlen Gábor utca felújítása tart. Erről kérelmet nyújtottak be a rendőrséghez, a változás bevezetéséhez annak jóváhagyása szükséges. Közben a Várutcában már a burkolás zajlik, miután a közművezetékeket a földbe helyezték, és elkészült az út alapozása is. A Bethlen Gábor utca lezárt szakaszán vezetékeket cserélnek, ezt követően kezdődhet az útpálya újjáépítése, a városközponti munkákat pedig év végéig kell befejezni a finanszírozás miatt. Nehéz pályán játszik majd az FK Csíkszered a labdarúgó csapata. A Petrolul Ploiest otthonának számító Ilie Oana stadion gyepét meg kell foltozni a két csapat meccsiig. Ugyanis a bajnokságot szervező liga már a létesítmény engedélyének visszavonását is kilátásba helyezte. A Petrolul Ploiest stadionjának gyepét több élvonalbeli klub is kifogásolta az elmúlt időszakban. A Petrolul FK Csíkszered a mérkőzés jövő hétfőn este 9 órakor kezdődik. Az UEFA a Bajnokok Ligájában alkalmazott rendszerhez hasonlóan átalakítja a labdarúgó nemzetek ligája, valamint az európai és világbajnoki selejtezők lebonyolítását. A 2028-29-es nemzetek ligájától 4 helyett 3 divízió lesz, mindegyikben 18 válogatottal 3-6 csapatos csoportban. Az európai és világbajnoki selejtezők mezőnyét két szintre osztják. A felső ligában 36 csapat szerepel, majd 3, egyenként 12 válogatottat felvonultató csoportokban. Ezekben minden együttes 6 különböző ellenféllel találkozik, vagyis a jelenlegi Bajnokok Ligájához hasonló rendszerben zajlanak majd a mérkőzések. A csoportok legjobbjai közvetlenül kijutnak a tornákra, a további kijutókról pedig rájátszás dönt. Felmelegedés várható a mai napon is, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Egy hét. Ennyi maradt még hátra hivatalosan a nyárból, hiszen az őszi napi egyenlőségre már csak egy hetet kell várni, ebben mondjuk bele kell számítani a mai napot is, ugyanis jövő héten szerdán, szeptember 23-án hajnalban kiegyenlítődik a nappalok és az éjszakáknak a hosszúsága, és onnantól kezdve már árnyékból jut több nekünk. Egészen úgy március 21-22 a tavaszi napi egyenlőségig. Akkor ismét, vagy akkortól kezdve reménykedhetünk, hogy lesz még ismét nyár a mi utcánkban. Jó, azért nem fog már holnaptól havazni, szóval nem kell aggódni, viszont ha megnézzük a hőértékeket, bizony már csípősek a reggelek, sőt, vannak helyek, ahol már fagypont közeli hőértékeket mértek, akár már ma reggel, Csíkszeredában csak 2 Celsius fokkal indították a napot, nekünk jó volt a 10 Celsius fok is. Nagyjából ez is marad a következő néhány napban, 9-12 Celsius fokos minimum, 23-24 Celsius fokos maximum. Ma még sok napsütés, holnaptól egy picivel több felhő. Semmi gond, túléljük ezt is. Sok mindent már túléltünk. 9 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában. Ma vendégek jönnek a színháztól is és az őszi expóval kapcsolatosan is, de egyelőre még tegyük magunkat helyre a Wecker dalával.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Tudta, hogy napi másfél órád, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az Udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai padlizsán 5 kg-os kiszerelésben 18 lei 99 bani, és a hazai piroskápia paprika 5 kg-os kiszerelésben 32 lei 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilplex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilplex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lé...

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Gyrosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára!
5: Minőségírat, fűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallotta.
9: Tár Rádió.
10: Tár Rádió.
9: Tár Rádió. Tár Rádió.

7 óra után járunk 20 perccel, hamarosan lapszemlével jelentkezünk, közben itt olvasom a hírt, mert amíg szabadságoltam, addig voltak változások, végül is az a változás, hogy egyelőre nincs semmi változás, és itt konkrétan a sofőrvizsgára gondoltam. Mert hogyha éppen jogosítvány megszerzésére készülsz, azért néhány dologra érdemes odafigyelni. Ha nem akarsz túl sokat szenvedni, bár én azt mondom, hogy ha valaki tényleg szeretné megszerezni a jogosítványt, hát szenvedjen meg érte, mert azért a közötti balesetekben Románia nem áll a helyzet magaslatán, sőt, mondhatom európai szinten, a sereghajtó, ha nem épp az utolsó. A jövőben változhat a gyakorlati vizsga menete, de azért ne kezdjük el keresni a régi poligont. Volt szó arról, hogy visszahozzák, egyelőre úgy döntöttek, hogy nem. A szenátus ugyanis elfogadott egy törvénytervezetet, amely szerint a B-kategóriás vizsgán minden jelenkezőnek kötelezően végre kell hajtania 4 manővert. Tolatás, megfordulás, parkolás, megállás. Vagyis nem arról van szó, hogy külön vizsgát kellene tennie egy poligonon, sőt az eredeti tervezetben még szereplő poligoni vizsgát a szenátorok időközben kivették, a 4 manővert viszont a közúti vizsga útvonalán mindenkinek teljesítenie kellene. Jelenleg a vizsgáztató rendőr dönti el, hogy az adott jelöltnek milyen manővereket kell bemutatnia. Az új szabályozást ezt annyiban változtatná meg, hogy a 4 alapmanőver senkinél nem maradhat ki. A pontos szabályokat is azt, hogy például egy parkolásnál mi számít hibának, később a belügyminisztérium rendelete határozza meg. De van egy fontos apróbetűs rész. Egyelőre semmi nem változik. A törvénytervezetnek még át kell mennie a képviselőházon, aztán jöhet az államfői kihirdetés és persze a hivatalos közlöny. Az új szabályok így legkorábban 2027-ben léphetnek életbe. Addig pedig hát marad a régi rendszer, vagyis a vizsgáztató mondja meg, hogy mit kell csinálni, a vizsgázó pedig reménykedik, hogy nem éppen azt, amitől a legjobban tart és ami a leggyengébben megy neki. Így sajnálatos módon akár az is megtörténhet, hogy valaki, aki nem éppen alkalmas vezetésre, pici szerencsével úgy kap könyvet, hogy igazából nem is nagyon tud vezetni. És sajnos ezt látjuk nap, mint nap. Itt nem a rutin hiányáról van szó, mert vannak olyan 5-10-15-20 éve jogosítvánnyal rendelkező sofőrök, akik gyengébben vezetnek, mint a tanulóvezetők. Lehet látni ilyet is. De azon gondolkozom, hogy így, és talán hétfő reggel megfelel arra, hogy esetleg bedobjuk a kérdést így a nyilvánosság asztalára, és akkor majd vélekedjenek. Jó, akkor a jövő hetet majd azzal indítjuk, hogy feltesszük a kérdést. Szükségesnek látják én mondjuk a poligon visszavezetését, vagy sem? Majd kiderül. Biztos vannak ilyen vélemények is, olyanok is. Én abszolút poligon, pro-poligonos vagyok, tehát legyen meg az a pálya. Ha másért nem, ott magára van utalva a tanulógépkocsi vezető. Nincs mellette senki, aki esetleg segítsen, nyomkodja a pedálokat. Egyes egyedül. Na, de ez csak az én véleményem. Jövünk vissza a lapszemlével hamarosan.

Marcel Romanov, I love you too, want me, fél perc választás, fél nyolc, szóval a szokás szerint, ahogy máskor is, ezúttal is lapszemlével jelentkezünk a második, a Wecker második orrának a derekánál. Nem masszírozunk, hanem lapszemlézünk. Itt az első hír a Hargita Népe mai lapszámából. Mirmidon védjegy kiváló vendéglátásért címmel írnak arról, hogy csaknem 60 Hargita megyei vendéglátó egység kapott Mirmidon, azaz narancs lepke minősítést tegnap Csíkszeredában. A Visit Hargita által életre hívott védjegy nem egy porfogó oklevél, hanem belépő abba a mozgalomba, amely a helyi alapanyagokra és a hagyományos erdélyi ízekre építve készíti elő a terepet Hargita megye Európa gasztronómiai régiója 2027 címéhez. Na, nézem itt akkor, hogy helyi alapanyagok és hagyományos erdélyi ízek? Hát akkor ennek sok köze nincs a fine dininghoz, ugye? Inkább, mint a mama főztje olyan legyen. Az biztos, hogy közelebb áll a hagyományokhoz. De a szakemberek valószínűleg, hogy többet tudnának erről mondani, és talán még akár pontosabbat is. Holnaptól vasárnapig az őszi vásár rendezvény sorozat idei kiadása Székelyudvarhelyen. A hétvége során gasztronómiai programok, kulturális műsorok, koncertek, vásárgazdasági konferencia, nemzetközi kiállítás és vásár, autókiállítás és bulik várják az érdeklődőket. Itt nálunk Székelyudvarhelyen, a Városi Sportcsarnokban és környékén. Amúgy, hogyha valaki tényleg kíváncsi a részletekre, akkor 10 óra után is tartson velünk, hiszen Orosz Pál Levente, de főszervező lesz itt a stúdióban, és ő tényleg beavathat a részletekbe. Igazságszolgáltatás. Máshol beilleszt rendszert alkalmazott a bukaresti ítélőtábla, vagyis hibáktól hemzsegtek az ítéletek indoklásai címmel írnak arról, hogy más ügyekből származó bekezdések, téves kormányhatározat számok és hibás dátumok is bekerülnek, sőt, bekerültek azokba a bírósági indoklásokba, amelyekkel a bukaresti ítélőtábla a Bolozsán kormány több határozatának alkalmazását felfüggesztette. Ezek is copy-paste-eznek? Hát ahhoz képest, hogy milyen vérezésben részesülnek, hát azért dolgozhatnak ennél pontosabban is. A 6. oldalon olvashatunk erről, vagyis az igazság, hát ha már az igazságszolgáltatás sem igazságos, akkor mit mondjunk? Hol a szabadság? Ja, a szabadság az itt van dalformájában, a 4S Street-től.

Dambalane és Matteo Allegro Ventigo, 7 óra 39 perc van. Bizonyára sokan tudják az infót, hogy hamarosan elfelejthetjük a Városi Könyvtár elnevezést, ugyanis az Udvarhelyi Könyvtár Kányádi Sándor nevét veszi fel, és most már ki is tűzték azt a napot, amikor megtartják, megrendezik a névadó ünnepséget, akár be is lehet írni a naptárba. Holnaphoz két hét, vagyis október 2-án pénteken délután 5 órától számíthatunk a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár névadó ünnepségére. Jó ez. És jól van ez így. Book of Love, énekel Polina és Felix Jen. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Ismét elfogadták a medvetörvényt. Kevés a szakképzetlen pedagógus. Átalakítják a selejtezők menetrendjét. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Elfogadta tegnap a képviselőház a barna medve támadások megelőzését és az emberek, illetve javak védelmét célzó törvény újra tárgyalt változatát. A szenátus által már jóváhagyott formában. A jogszabály 2026-ra országos szinten 859 példányban határozza meg a megelőzési kilövési kvótát, további 110 medve pedig a beavatkozási kvótába tartozik. A törvény tiltja a 2 évnél fiatalabb bocsokkal együtt lévő nőstények elejtését. A jogszabályt korábban az államfő alkotmányossági kifogással támadta meg, az Alkotmánybíróság azonban megalapozatlanként elutasította a beadványt. Mintegy 5000 pedagógus tanít Hargita megye közoktatási intézményeiben, többségük megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezik. Idén különösen nehéz volt szakképzett tanárt találni matematikából, fizikából és kémiából, a tanévkezdésre azonban sikerült minden tanítási órát lefedni, így jelenleg mindössze 68 szakképzetlen pedagógus tanít a megye iskoláiban, ők többnyire részleges katedrán vagy kisebb óraszámban tanítanak. Jövő héten megnyílhat a gépjárműforgalom előtt az Eötvös József utca székelyudvarhelyen, ahol már csak kisebb munkák vannak hátra. A Városháza ideiglenesen megváltoztatná a forgalom irányát, így a városközpontból a kórház felé lehetne haladni, amíg a Bethlen Gábor utca felújítása tart. Erről kérelmet nyújtottak be a rendőrséghez, a változás bevezetéséhez annak jóváhagyása szükséges. Közben a Várutcában már a burkolás zajlik, miután a közművezetékeket a földbe helyezték, és elkészült az út alapozása is. A Bethlen Gábor utca lezárt szakaszán vezetékeket cserélnek, ezt követően kezdődhet az útpálya újjáépítése, a városközponti munkákat pedig év végéig kell befejezni a finanszírozás miatt. Nehéz pályán játszik majd az FK Csíkszered a labda.

0: labdarúgó csapata. A Petrolul Projekt otthonának számító Ilie Oana stadion gyepét meg kell foltozni a két csapat meccsig. Ugyanis a bajnokságot szervező liga már a létesítmény engedélyének visszavonását is kilátásba helyezte. A Petrolul Projekt stadionjának gyepét több élvonalbeli klub is kifogásolta az elmúlt időszakban. A Petrolul FK Csíkszered a mérkőzés jövő hétfőn este 9 órakor kezdődik. Az UEFA a Bajnokok Ligájában alkalmazott rendszerhez hasonlóan átalakítja a labdarúgó nemzetek ligája, valamint az európai és világbajnoki selejtezők lebonyolítását. A 2028-29-es nemzetek ligájától 4 helyett 3 divízió lesz, mindegyikben 18 válogatottal 3-6 csapatos csoportban. Az európai és világbajnoki selejtezők mezőnyét két szintre osztják. A felső ligában 36 csapat szerepel majd 3, egyenként 12 válogatottat felvonultató csoportokban. Ezekben minden együttes 6 különböző ellenféllel találkozik, vagyis a jelenlegi Bajnokok Ligájához hasonló rendszerben zajlanak majd a mérkőzések. A csoportok legjobbjai közvetlenül kijutnak a tornákra, a további kijutókról pedig rájátszás dönt. Felmelegedés várható a mai napon is, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Tudta, hogy napi másfél órád, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az Udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulyka mellszűz pecsenyére 100 grammonként ötlej 19 banért a Lidl Plusztal. A 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra 9 99 banért a Lidl Plusztal. Valamint a 730 ml-es Fairy Max Power folyékony mosogatószerre 8 99 banért a Lidl Plusztal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallott.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Kortárs színházi találkozó, vagyis dráma immár 17. alkalommal, és azt hiszem a megfelelő emberekkel beszélgetek a téma kapcsán, hiszen a Tomcsa Sándor Színház részéről érkezett a stúdiónkba Bács Noémi irodalmi titkár és Nagy Pál színházigazgató. Köszöntelek titeket, sziasztok!
2: Jó reggelt, szia!
3: Sziasztok!
1: Mióta dolgoztok? A dráma 17-en?
3: Egy éve.
2: Tavaly szeptember.
1: Ahogy véget ért a 16-dik. Ez a 17, ez már szinte nagykorúsítás.
2: Igen, épp tegnap mondta valaki, hogy jövőben 18 éves lesz. Úgyhogy valószínű, hogy a... Nem tudom. Valószínű a mottót is akkor e köré fogjuk majd kitalálni.
1: Te már ott voltál a legelején, Pali.
2: Hát muszáj volt.
1: Nem
2: ha
1: volt
2: én
1: muszáj.
2: Az apa, akkor...
1: Ugye?
2: Csak ott kell lenni.
1: Ötletgazda.
2: Igen.
1: Na, ott jár a dráma, így 16 kiadás után és a 17-et megelőzően, ahol te esetleg ezt még a legelején elképzelted?
2: Hát én az elején úgy képzeltem, hogy ebből kineveztünk egy nagy fesztivált, de aztán rájöttünk, hogy ez a forma, ez egész jó. Ezért is maradtunk tulajdonképpen magyarul a kortárs színházi találkozó mellett, tehát a találkozás a lényeg. Nem megyünk el nagyon fesztivál jellegbe, nincsenek is díjak, nincs zsűri. Többször ez felmerült, egyelőre úgy tűnik, hogy ez így egy barátságosabb műfaj.
1: És akkor hétfőtől szombatig, hogyha nem tévedek, ugye?
2: Igen, igen.
1: Naponta több esemény is, több helyszínen nyilván. Ez tulajdonképpen a dráma 17. Látom, hogy hoztatok szórólapokat, tehát ezeket be is lehet szerezni valahol?
2: Persze, több helyen ki vannak rakva, és ugye szeptember azt látjuk, hogy egy nagyon rendezvény szempontjában nagyon sűrű udvarhelyen, úgyhogy ezeken a rendezvényeken mindenhol hozzá lehet férni.
1: És azért vigyázzatok arra, hogy jó, oké, vannak kivételek, de többnyire a dolgozó ember számára azért mégiscsak normális időpontokban vannak az események. Ez az egyik feltétele, gondolom, amikor megszervezitek, hogy mikor, hol, mi legyen.
2: Hát természetesen egyébként pont két szempont is figyelembe van véve ennél a rendezvénynél. Az egyik a nézők, tehát az udvarhely lakosság.
1: Nyilván.
2: Hiába teszünk délelőtt előadást. De mégis tettünk, mert hogy a diákok is a nézőink, tehát van tantermi előadás is. A másik szempont pedig a szakmai része, a szakmai meghívottak. Az előadásoknak a minősége ilyen szempontból is fontos.
1: És akkor van tematikája is. Úgy mond.
2: Akkor ezt is én mondom, amíg Noja belelendül. Hát az utóbbi években, ugye hát mindig kicsi változás kell visszatérve ugye az eredeti gondolatmenetethez. Motto köré építettük, vagy az előadások köré építettünk mottót, vagy a motto köré előadások sorozatot. A lényeg az, hogy van, és az idei szerintem több előadáshoz is nagyon is illik, akár ha a címekre, nem is kell tudni a tartalmat, a címekre ránézel, már látszik, hogy azért itt bizony olyan tartalom van, ahol az egyén szerepe kiemelkedő. És akkor persze itt lehet valaki pozitív vagy negatív hős ennek függvényében.
1: Vagy a mindennapjaik.
2: Erről szól a mindennap. Tehát, hogy
1: vitáit, eseményeit.
2: Igen, hogy akár mi is lehetnénk azok, akik. De lehet, hogy mi is azok vagyunk. Ezt majd a néző eldönti.
1: Hát ha már hétköznapi antihősök, egy diktátor születése, bohóc öröklét.
2: Románia következő elnöke, a kolhász is tulajdonképpen erről szól.
3: Bányavirág.
2: A bányavirág, az igen, tehát hogy
1: ez ismeret.
3: Igazából eldöntheti, hogy a főhősök, antihősök, vagy hősök, vagy ő maga is, ha a tükörben néz, akkor melyik a első válasz, ami eszébe jut.
1: Majd kitérek, majd szólok. Itt valami felkeltette az érdeklődésemet, de annyira még ne ugorjunk bele, hogy így darabokra szedjük.
2: Ahogy akarod.
1: Noémi, mint kulturális igazgató, azért vittél, bocsánat, kulturális titkár, elnézést, hogy magasabb, mindjárt fizetésemelést fog kérni. Mint kulturális titkár, azért neked komoly beleszólásod volt abban, mi hogy legyen, vagy legalábbis javaslatai biztosan voltak, viszont látod az elképzeléseidet a 17. kiadásban?
3: Igen, persze. Azt hiszem, hogy mondhatom, hogy Palival nagyjából ketten raktuk össze a programot. Nekem azért van egy pár cím, ami kimaradt sajnos technikai vagy időpont egyeztetés miatt, amiket nem tudtunk elhívni, vagy nem fértek be se a moziba, se a Sziklusba, de szerintem azért elég jó programot össze tudtunk rakni. Színvonalas előadások vannak, nagyon sok Uniter díj jelölés érintettségű, meg van a Kisvárdai Fesztiválról is jelölések, vagy a Színházi Kritikusok C7-től is, például a Diktátor születése, szóval azért elég sok előadásnál meg lehet említeni a rangos díj jelöléseket, vagy díjakat.
1: Melyik a kedvenced, vagy melyikhez ragaszkodtál minden áron? Van ilyen?
3: Személyes kedvencem az a nézőművészeti mesterkurzus, ez egy kocsmaszínházi előadás. Én nagyon-nagyon szerettem, a Kolozsvári Váróterem projekt csapata fogja bemutatni, meg Udvarhelyen szerintem nagy igény van rá a kocsmaszínházra, meg végre kap a város is belőle, mert mi nem gyakran csinálunk, úgyhogy én ezt nagyon várom, és a Kamera Divizionárét várom nagyon, azt viszont még nem láttuk, mert annak most volt a nyáron a bemutatója, azt hiszem egyszer játszották, vagy kétszer, csak a tavaly nagyon megszerettük a Numasim Tokmai Bine volt tavaly ugyanettől a Pivot Dance Theater társulattól, ugyancsak Kolozsvár független a színház, és nagyon nagy bizalmat szavaztunk nekik, úgyhogy azt mondtuk, hogy visszahívjuk idén, úgyhogy arra kíváncsi vagyok.
1: Pali, te mit emelnél ki? Akár szubjektívan, akár objektívan.
2: Hát, hogy a válogatás az azért úgy történik, hogy igyekszünk megnézni minden előadást, vagy pedig olyantól kérünk véleményt, akibe megbízunk, és most mondjuk régi dráma látogató, és tudja is, hogy nagyjából mire van szükségünk. Nem tudom.
1: Na, légy elfogult. Én... Most meg van engedve, hogy elfogult légy.
3: Zövés, amiket a kamerát látta... csak én mindig lelőm.
2: Igen, egyébként. Ez az egy előadás, amit teljesen láthatatlanban hívunk. Jó, persze, ez is fontos, hogy részben ilyen új, hogy mondjam, kísérletként, vagy igen, rizikóként azért meghívunk olyan előadást, amik, ahogy mondta Noja is, hogy most lesz például ősbemutatója nálunk, vagy pedig épp alig volt egy vagy két előadás belőle.
1: Tehát belefér, azért, hogy pont jó ez,
2: az újdonság, igen, tehát hogy az újdonság erejével is tudjunk udvarhelyen valamit felmutatni, nem, mondjuk nem akarom most a Diktátor születését úgymond lehúzni, hogy ó, hát az már annyi díjat kapott, és annyian látták, és ezért udvarhelyen már x-edik alkalom majd tudják csak megnézni. Annak meg az előnye, az erénye, hogy egy úgymond nehéz súlycsoportból érkező eladás, hisz több díjat is nyert.
1: Megmondom őszintén, nekem amint megakadt a szemem, jó, két otárpi buli azért a szarvas étteremben rendben van, de ez csak egy ilyen plusz hozzá. Nem, hanem a szombaton, nem tudom, hogy korábban szerepel a programban, de nem hiszem, itt nincsenek ismétlések, ugye itt minden egyszer van.
2: Egyedül pont a Diktátor születése, pont azért, ugye a drámának...
1: Jacán Martesin Viera Donului Valentin Ionescu.
2: Igen, az a Galaci Színház előadása. A Diktátor születése azért is van kétszer, mert hogy a drámának az egyik legnagyobb problémája az, hogy nagyon sok stúdió előadás van, és ezért nagyon limitált a nézőszám. És akkor ahol lehet, ott igyekszünk megkérni a vendégeinket, hogy nem tudnák kétszer lejátszani, mert nem mindig fér bele, nem csak időben, hanem ugye azért egy... Színházi előadás nem egy versmondás, vagy épp egy 10 perces foci meccs, ezt megismételni rövid időn belül, úgyhogy a színvonala se változzon, azért nem egyszerű, úgyhogy sokszor ér az a vád minket, de miért nem játsszák többször? Hát azért, mert ez nem egy film, hogy betesz egy rőcölem, nyomod egymás után. Ettől,
1: csak a play gombot megnyomod.
2: Ettől más és értékesebb a színház. Úgyhogy az kétszer lesz, de egyébként...
3: Hát még a tantermi lesz kétszer, a diákok két osztálynak.
2: Igen, a tantermi az... Igen.
1: Hétfőtől szombatig több helyszínen is, hát mondhatni kicsit ilyen improvizatív módon kell lebonyolítani, hiszen a nagy terem, ugye az állandó otthonotok az sajnos nem áll rendelkezésetekre, de hát a jövőtől akkor már másképp lehet elképzelni, megtervezni a drámát. Ez a hét hétfőtől szombatig akkor hát több helyen. Beszéljünk egy kicsit erről, hol kell keresni a dráma 17-et? A
3: nagy termi előadásuk, amiből azt hiszem, hogy 6 van, mármint 6 darab van, az a moziban lesz, az udvarhelyén, táncműhely székhelyén, illetve a stúdió előadásuk a Sziculusz ifjúsági házban, a Kossuth 20-nál lesz. Ott lesz egyébként az állandó, egy hétig állandó fesztivál kultúrkocsmánk is, úgyhogy mindenkit várunk oda szeretettel, még akkor is, hogyha az előadások nem győzték meg, jöhetnek oda. Illetve a Szarvas étterem lesz az off programoknak a helyszíne, ott is több nap találkozhatunk, ott a belépő rendszer kicsit másképp van, ugye Pali, azt elmondod.
2: Majd el, igen.
1: Mondjad, Pali.
2: Jó. Hát amire utalnója valószínűleg az a színházunk éjszakája. Ugye beszéltünk arról, hogy valami kicsi fesztivál jellege is legyen a dolognak. Hát megint visszahoztuk, több évben is volt ilyen, hogy színházunk éjszakája, amikor nem csak előadásokról szól a történet, hanem kicsit buli, kicsi koncert. Most az idén ezt ugye a helyszín adta magát, hisz az irodákkal, az IFI házzal szemben ott van a Szarvas vendéglő, ahol nyitott ajtókkal vártak, és ott lesz például egy péntek este egy koncert elkezdünk, utána kocsmakvíz vetélkedő lesz csocsó, bírpong, és fél 11-kor, ha jól tudom, este egy éjszakai színház előadás szemben az IFI házban, és akkor vissza lehet jönni a Tóth Árpi bulira. Tehát ez egy ilyen a rendezvényen belül egy kicsi rendezvénysorozat, erre pedig azt találtuk ki, hogy igazából belépőjegy az vagy egy színház jegy, amit már most a drámára vett, bárki, ha a drámára vett jegyet, az bejöhet, vagy ha vett idei bérletet, vagy pedig aki még nem jutott el ahhoz, hogy ezeket megvegye, akkor ott helyszínen úgymond egy ajándékjegyet vásárolhat, amivel színházi belépést nyer az évad bármelyik előadására.
1: Tehát megveszi mostanos,
2: akkor... Igen, akkor majd, mikor kiválaszt valamit, arra eljön.
1: Igen. Ha valakinek sem... Ja, igen, így. De hát ez tulajdonképpen tehát valahol így, bérlet is.
2: Összekötöttük azt, hogy igazából nem ingyenes, mert a ingyenes az nem önértékes, de most pénzt kérjünk, az hát így egyszerűbb. Ha te megtiszteltél azzal, hogy színházba akartál jönni, vagy már voltál, akkor mi igazából meghívunk egy egész jó kis bulira, amiben tényleg koncert is van, és vetélkedő buli minden.
1: Na, valahol láttam, hogy felmentek a kükülő tetejére is? Mármint a szállodának?
2: A szálloda tetején is van egy koncert tervünk, remélem ez össze is jön. Az viszont annyira szűk, tehát hogy olyan kevés a hely ott, hogy az egy ilyen zárt körű rendezvény lesz.
1: Én látom, hogy van, ami feliratos lesz.
3: Igen. Majdnem az összes előadás, tehát a magyar előadások román felirattal fognak futni a románok, meg vagy angol, vagy magyar. Egyetlen egy román előadás nem lesz, a Lumière Louis Frank, annak sajnos nem készítettek se angol, se magyar feliratot, de mindegyik a másik előadást megnézhetnek a román nyelvűek és a magyar nyelvűek is, és érteni fogják.
1: Ez hogy van? Mindenki hozza a saját előadásához a feliratát?
3: Igen.
1: Illetve ha ti mentek valahova, ti is visztek hozzá, ti készítettetek magyar, nem magyar, hogyha magyar nyelvű, nyilván a román, angol nyelvű.
3: Igen, általában mi románt van, hogy angolt is, de igen, elkészítjük itthon, ügyesen hetekbe kerül, amíg lefordítjuk, megszerkesztjük,
1: tudom.
3: És aztán előadásunk
1: plusz meg a formai
3: mondatonként
1: benne,
3: visszük a
1: legyen idő a
3: színészek, nem jól mondják, akkor te is izzadsz hátul, hogy valahogy oda keveredj.
2: Igen, hát most például a Trinity-re, tehát a román nemzeti színházi találkozóra kötelező az angol felirat biztosítása is. Azt viszont azt kell meg elkészítse, aki viszi az előadást.
1: Hűha, de ez azért ez megakadályoz egy színészi cselt, ugye sokszor előfordul, elfelejtették a szöveget, és jönnek improvizatív módon, és úgy megoldják, hogy nem vevődik észre. Igen ám, csak hogy a feliratot nem lehet improvizálni.
2: Akadályozni nem tudja, viszont esetleg lebukhat.
3: Igen, hát igen, lehet, hogy nem vennék észre, de így eléggé.
1: Hát hány színész?
2: Csak mi vesszük észre, akik ismerik az előadást, és hát esetleg még követjük a feliratot is.
1: Ja, mert aki nem tud magyarul, az nem tudja, az hogy vár egy kicsit, mert nem ugyanazt
2: igen,
1: mondják.
2: Igen, igen.
1: Vannak ilyen érdekes. Hát színészek tudnának mesélni még a régi időkből.
2: Hát szerintem az újból is.
3: Egy fél percre visszatérek a színházunk éjszakájára. Azon kívül, amit Pali elmondott, szerintem az az érdekes aznap, hogy amúgy is minden nap legalább két előadást megnézhetnek a nézők, de aznap négyre is eljöhetnek, hogyha bírják. Illetve este 10-től lesz a Kocsmakvíz, ami úgy tudom, vagy tudjuk, hogy Udvarhelyen eléggé népszerű most már. Igen. Nagyon sok hetente, vagy nem is tudom, hogy van, és nagy az érdeklődésre, úgyhogy most a Szarvasban péntek este egy ilyen a színházunk éjszakája edition lesz, úgyhogy arra is várjuk az 5 fős csapatok jelentkezését, sajnos csak az első 10-et tudjuk fogadni, úgyhogy aki először jelentkezik, azt engedik be.
1: Jó, primo venit, primus servit, most már mondom így ékes magyar nyelv mellőzésével, azért, mert itt vannak olyan címek is, amelyek az országhivatalos nyelvén vannak, és gondolom, hogy az országhivatalos nyelvén is lesznek előadva.
3: Igen, ez igen.
1: Jó, nem mondtam ki a szót, de...
2: Erre épül a dráma, ez a tulajdonképpen ez volt a kiinduló ötlet is, hogy akkor elmondom azok kedvére, akik még nem tudják, hogy anno ezért találtuk ki ezt a fesztivált, mert itt volt egy piaci rés, hogy román kortárs színházi fesztivál van, magyar színházi kortárs fesztivál van Debrecenben, a másik Temesváron, és olyan, hogy a kettő ötvözése olyan nincs, és akkor erre álltunk rá, és ez úgy látta, hogy mivel már 17. alkalommal van, támogatásokat is kapunk rá, úgy a román, mint a magyar államtól, ez azt is bizonyítja, hogy van létjogosultsága, de legjobban azt bizonyítja, hogy az udvarhelyi nézők azért már várják. Van, aki minden előadást meg akar nézni, ilyen visszatérő, fanatikus nézőink is vannak.
1: Amúgy a Tomcsa Sándor Színház ezt már évek óta, vagy legalábbis volt rá példa korábban nem egyszer. Nem azt mondom, hogy példa nélküli Erdélyben, a magyar színházak esetében ne volt. Román rendező jött, magyar nyelvű, román ajkú rendező jött, aki magyar nyelvű előadást rendezett. Nyilván, hogy a kisujjában benne volt a szöveg, a forgatókönyv, az elképzelés, beszélhettek magyarul a színpadon, lehet, hogy nem értett egy szót se belőle, de mindent tudott, hiszen témában volt a...
2: Igen, ez már nem is különlegesség. Nem,
1: meglepő, igen.
2: Ezelőtt 10-15 évvel még kicsit különleges volt, de most már eléggé bevált, és szerintem teljesen jó működő.
1: Rendben is van.
3: Én még két előadást kiemelnék, amihez nagyobb közünk van, mint annyi, hogy elhívtuk. Lesz a...
1: Mondjuk azt sem román... kis dolog.
3: Románia következő elnöke, az ugye a Tomcsa Sándor Színháznak az előadása, Jakab Tamás egyénie, annak júniusban volt a bemutatója, azóta volt játszva kétszer, és most a drámán is láthatják, illetve a Gyergyói Bányavirágban lesz Mezei Gabriella színésznőnk látható, mert szerepcsere volt, az egyik színésznőt fogja helyettesíteni, úgyhogy a Gyergyói előadásban látható udvarhelyi színésznő is.
1: Transylvanian Boo Boys, ez tényleg így van, ez nem elírás, ugye?
2: Igen, igen. Hát ez szándékos. Három színész, tulajdonképpen az egyiket ismerjük jól, mert Udvarhelyen is volt egy pár évig Nagy Csongi Szatmáról. Ez nagyon jó verses összeállítás, zenés.
1: A muzsikálnak tehát.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Jó, marad ki bármi? Jó,
2: hát most nem, ugye nem mentünk végig a programon. Ami fontos, például jegyet venni, most nem csak a honlapunkról, vagy a Facebook oldalunkról lehet érdeklődni, hanem a Fesztivap applikációt is használjuk. Most ez sokat segít abban, hogy a helyszínt legalább könnyebben beazonosítsák a nézők.
3: Még útvonal is van benne.
2: És igen, igen, elvisz egy gomnyomásra, megmutatja, hogy hova kell menni. És a nagy színpadi előadásokra még vannak helyek nyugodtan, tehát ilyen szempontból nincs gond, sőt, arra biztatunk mindenkit, hogy jöjjenek, mert hogy tényleg majdnem garantálni tudunk, hogy elégedetten távoznak mindenki.
3: Én még azt jutott eszembe, hogy ha tavaly tetszett a karácsonyozzatok velünk, vagy ússzatok haza, akkor lehet érdemes a villámcsapottakat is idén megpróbálni, mert ugyanaz a rendezője.
2: Igen, itt lesz ő is egyébként. Tehát ami már az elején említett szakmai szempontokat említettem, arra visszatérve azért is fontos, mert jönnek azért magyar és román kritikusok, rendezők, szerzők, és ezért találkozó, mert erre is lehetőséget adunk, hogy
1: nem sűrizni jönnek, hanem igen, találkozni.
2: Igen, hát délelőttönként lesznek a szakmai megbeszélések a Szarvas étteremben, mert ugye most nincs nekünk olyan terünk, ahol nyugodtan félre lehet vonulni, és el is férjen 20-30 ember.
1: Kellett keresni.
2: Tehát igen, ez délelőtt lesznek ezek a szakmai beszélgetések, ahol egyébként a meghívottaink úgy hát kicsit kivesézik az előző este látott előadásokat.
1: Egymás közt, ugye ezek zárt?
2: Hát úgymond nem zárt, egy néző is beülhet nyugodtan, csak az időpontot nem tudjuk máskorra tenni. Próbáltuk, régebb volt, hogy este előadás után, de amikor 11-kor kezdenél éjjel, az már nem működik. Úgyhogy az előadást készítő, vagy bemutató színház, vagy a színház képviselői színészek vannak jelen, meg a meghívott szakmai képviselők, de nyitott a nézők számára is.
1: Akkor hétfőn, szeptember 21-én délután 4 órától ugye a megnyitó a Szikulusz Ifjúsági Házban, és akkor szombatig, ha jól látom, akkor szombaton, szeptember 26-án este 8:30-kor kezdődik a záró előadás. Igen. Ha jól látom, akkor Heinrich von Kleist nyomán, ugye Henry Ibsen, Sütő András és Tasnád István műveit felhasználva egy színpadra alkalmazott Kolhász?
2: Kolhász, igen, ez egy híres adaptáció, és tényleg nagyon elismert. Az a Bélai Marcell rendezte, aki nálunk is több rendezett, és többek közt a Tamásnak az előadását is színpadra vitte közösen Tamással.
1: Nem tudom, jó drámázás? Ez nem ilyen szó, képzavar?
3: Hát, no dráma.
1: Ja, no dráma, ne drámázzunk.
2: Hát, igen. Hát nem tudom, szerintem mindent elmondunk, ami így különlegesebb. A lényeg az, hogy tényleg érdemes követni az oldalainkat, a felületeken minden információt megkapnak, és csak arra bíztatunk mindenkit, hogy jöjjenek. Olyan, tehát tényleg műfajilag is most annyira változatos, hogy nem kell félni attól, hogy most valamilyen nagyon ilyen élet szomorító előadások, hanem például a bányavirágok, azok híresen vidám előadások, és meg lehet nézni ugye a két másik Harkita megyei színházat, a Csiki Játékszínt és a Gyergyóit, de a többit is nyugodt szívvel ajánljuk bárkinek.
1: Annyi mindenre figyeltem, és most, ahogy az nem Noémi hívta, vagy te hívtad fel a figyelmemet, hogy tényleg milyen pólóba jöttetek, komolyan. Mindenre figyeltem, és na jó, hát valószínűleg aki Facebookon követ minket egyből látta, hogy de ez olyan kétértelmű is lehet, hogy ne drámázzunk, ugye, és nem. Drámázó, hát, ugye? Attól, hogy milyen értelemben használjuk.
2: A lényeg, hogy dráma.
1: És már 17. alkalommal. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Sikeres hetet kívánok.
2: Köszönjük.
1: Nektek.
2: Köszönjük.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ról.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Jemina és Sophie Holograms 5,5 perc választ el 9 órától. Zárjuk a Wecker harmadik óráját. 9 órakor jöhetnek a hírek, addig hadd szóljon Simon Fava és Ivan Beck feldolgozása. Egy nagyon régi dal, több évtizedes, de hát ez egy viszonylag új verzió. Begging.

Ismét elfogadták a medvetörvényt. Kevés a szakképzetlen pedagógus. Átalakítják a selejtezők menetrendjét. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Elfogadta tegnap a képviselőház a barna medve támadások megelőzését és az emberek, illetve javak védelmét célzó törvény újra tárgyalt változatát. A szenátus által már jóváhagyott formában. A jogszabály 2026-ra országos szinten 859 példányban határozza meg a megelőzési kilövési kvótát, további 110 medve pedig a beavatkozási kvótába tartozik. A törvény tiltja a 2 évnél fiatalabb bocsokkal együtt lévő nőstények elejtését. A jogszabályt korábban az államfő alkotmányossági kifogással támadta meg, az alkotmánybíróság azonban megalapozatlanként elutasította a beadványt. Mintegy 5000 pedagógus tanít Hargita megye közoktatási intézményeiben, többségük megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezik. Idén különösen nehéz volt szakképzett tanárt találni matematikából, fizikából és kémiából, a tanévkezdésre azonban sikerült minden tanítási órát lefedni, így jelenleg mindössze 68 szakképzetlen pedagógus tanít a megye iskoláiban, ők többnyire részleges katedrán vagy kisebb óraszámban tanítanak. Jövő héten megnyílhat a gépjárműforgalom előtt az Eötvös József utca székelyudvarhelyen, ahol már csak kisebb munkák vannak hátra. A Városháza ideiglenesen megváltoztatná a forgalom irányát, így a városközpontból a kórház felé lehetne haladni, amíg a Bethlen Gábor utca felújítása tart. Erről kérelmet nyújtottak be a rendőrséghez, a változás bevezetéséhez annak jóváhagyása szükséges. Közben a Várutcában már a burkolás zajlik, miután a közművezetékeket a földbe helyezték, és elkészült az út alapozása is. A Bethlen Gábor utca lezárt szakaszán vezetékeket cserélnek, ezt követően kezdődhet az útpálya újjáépítése, a városközponti munkákat pedig év végéig kell befejezni a finanszírozás miatt. Nehéz pályán játszik majd az FK Csíkszered a labdarúgó csapata. A Petrolul Ploiest otthonának számító Ilie Oana stadion gyepét meg kell foltozni a két csapat meccsiig. Ugyanis a bajnokságot szervező liga már a létesítmény engedélyének visszavonását is kilátásba helyezte. A Petrolul Ploiest stadionjának gyepét több élvonalbeli klub is kifogásolta az elmúlt időszakban. A Petrolul FK Csíkszered a mérkőzés jövő hétfőn este 9 órakor kezdődik. Az UEFA a Bajnokok Ligájában alkalmazott rendszerhez hasonlóan átalakult.

0: Kitja a labdarúgó nemzetek ligája, valamint az európai és világbajnoki selejtezők lebonyolítását. A 2028-29-es nemzetek ligájától 4 helyett 3 divízió lesz, mindegyikben 18 válogatottal 3-6 csapatos csoportban. Az európai és világbajnoki selejtezők mezőnyét két szintre osztják. A felső ligában 36 csapat szerepel, majd 3, egyenként 12 válogatottat felvonultató csoportokban. Ezekben minden együttes 6 különböző ellenféllel találkozik, vagyis a jelenlegi bajnokok ligájához hasonló rendszerben zajlanak majd a mérkőzések. A csoportok legjobbjai közvetlenül kijutnak a tornákra, a további kijutókról pedig rájátszás dönt. Felmelegedés várható a mai napon is, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Tudta, hogy napi másfél órád, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az Udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulyka mellszűz pecsenyére 100 grammonként ötlej 19 banért a Lidl Plus-tal. A 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra 9-leg 99 banért a Lidl Plus-tal. Valamint a 730 ml-es Fairy Max Power folyékony mosogatószerre 8-leg 99 banért a Lidl Plus-tal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió.
7: Star Rádió. Star Rádió.

Az ezred forduló egyik sláger egy United és Hófehér Jaguar. Hát így negyed évszázaddal később nem tudom mennyire tartanák a politikai korrektnek a dal mondani valóját, sőt én azt hiszem, hogy többen lennének, akik kifejezetten szexistának mondanák a dalt. Hát igen, ami régebb jó volt, az ma nem biztos, hogy megállja a helyét. Van ez így is, úgy is mindkét irányban működik, azért gondoljuk el, hogy amikor megjelent a keringő, botrányos táncnak tartották, mi több erkölcstelennek. Ma valahol párosul az eleganciával, hogy aki keringőzik, abban van elegancia, és nem őrülten rázza a fejét, mint a dilis fiatalok. Szóval van, aki így látja. Na hát, változnak az idők, változnak a vélemények is. Minden bizonnyal megváltozott a zenei szakértők véleménye, mondjuk olyan 40-45 évvel ezelőtt, mert amikor a Bucks Fizz megjelent, két pasi, két nő, azt mondták, na itt az új Abba, illetve a svéd kvartett angol válasza. Hát, volt egy slágerük. Nem sokkal több, úgyhogy szó sem róla. Kizárt, hogy az Abba bármilyen kapcsolatot is ápoljon. Mérlegelési szinten a Bucks Fizzel, de ez olyan dal volt, amivel még amúgy Eurovíziós dalfesztivált is nyertek. Talán ebből jött a hasonlat, hogy hát igen, akkor itt az újabb, hát nem az lett. Making your mind up.

Az NSYNC sikere ügynek csúcsán, az ezredforduló tájékán, többek közt ennek a dalnak is köszönhetően This I Promise You. Ezt követően pedig, hát ez már ugye zenetörténelem, hogy Justin Timberlake kilépett az NSYNC-ből, és szólóban, hát nem tudom, hogy hányszorosára, de az mindenképpen elkönyvelhető, hogy jóval sikeresebb lett, mint korábban, illetve korábbi csapata az NSYNC volt. 2016 ez. Justin Timberlake ezúttal szólóban Can't Stop the Feeling.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai padlizsán 5 kg-os kiszerelésben 18 lej 99 bani, és a hazai piros kápia paprika 5 kg-os kiszerelésben 32 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Újra itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székely termékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

aggodalomra semmi ok. Don't you worry, Black Eyed Peas, Shakira és David Guetta dalát hallhattuk. 8 perc választ el 10 órától, 10-kor jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei, utána pedig vendéget fogadunk, a beszélgetésünk témája pedig a pénteken kezdődő, vagyis holnap startoló őszi vásár.

Névadó ünnepséget tart a könyvtár, bölcsőde épül Kápolnás faluban. Idegenben nyert a Veszprém, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Pénzügyi gondokkal küzd az egészségügy, rövid távú működéséhez csak nem 100 millió lej hiányzik a rendszerből. Jelentette be tegnap Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. Az összeget minisztériumi programokból, részben a rezidens orvosok béralapjából csoportosítják át, ezek az intézkedések azonban csak október végéig biztosítják a működést. Cseke Attila szerint hosszabb távon teljes jogkörű kormányra és költségvetés kiigazításra van szükség. Bölcsőde épül Kápolnás faluban, a beruházásra 1,1 millió eurót nyert az önkormányzat a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél. Az építkezést tavaly kezdték el a település 17 falusi felüli kijáratánál. Az intézmény hasznos felülete 1000 négyzetméter lesz, a másfél szintes épületben a csoportszobák mellett mosóda, közösségi terem és konyha kap helyet, az udvaron pedig játszóteret alakítanak ki. Az új bölcsőde 45 gyerek befogadására lesz alkalmas, jelenleg már állnak a falak, a kivitelező a tetőszerkezeten dolgozik. A beruházáshoz az önkormányzat mintegy 600 ezer eurós önrészt vállalt, idén 2 millió lejes hitelt vett fel, és azt tervezi, hogy az intézmény jövőre elkészül. Október 2-án pénteken délután tartják a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár névadó ünnepségét. A Városi Könyvtár fennállásának 75. évében Kányádi Sándor költő nevét veszi fel. Az erről szóló önkormányzati határozatot idén augusztusban fogadta el a város tanácsosi testülete. Az intézmény közlése szerint a könyvtár névadó ünnepsége egyszerre tisztelgés a költő előtt, aki verseivel generációkat tanított a szülőföld, az anyanyelv és az összetartozás szeretetére, és egyszerre közös vállalás arra, hogy továbbra is őrizzük mindazt az értéket, amelyet Kányádi Sándor hagyott ránk. A névadó ünnepséget október 2-án, pénteken, délután 5 órától tartják a könyvtár előtti téren. Folytatódott a férfi kézilabda bajnokok ligája, az egyik magyar csapat győzött, a másik kikapott. Az OTP Bank Pick Szeged a dán Hók otthonában lépett pályára, és 2 góllal 36-34-re elveszítette a találkozót. A Veszprém a Füksze Berlin otthonában játszott és bravúros győzelmet aratott, 6 góllal 35-29-re győzte le a német csapatot. A bukaresti Dinamo ma este 3:40-től a dán Skanderborg vendége lesz. Megkezdődött a labdarúgó Európa Liga, az alapszakasz első fordulójából tegnap este 9 meccset játszottak le. Az eredmények: Omonia Nikoszia Celta Vigo 1-0, Ararat Arménia Sparta Prága 1-4, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Milán Benfica 0-2, Olympiakos Jagellonia Bialystok 2-1, Anderlecht Lyon 1-2, Sturm Graz Ren 0-0, Sunderland Alkmaar 1-0 és Hapoel Berseva Dinamo Zágráb 0-0. A Ferencváros ma este 10 órától a Celtic Glasgow otthonában játszik. Délelőtt és délben meleg, nyárias, napsütéses időjárás lesz térségünkben. A meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. Délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió hír.

0: híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban. A Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed, neked is! Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoocenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoocenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió.
11: Star Rádió.
10: Star Rádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Péntektől vasárnapig őszi vásár Székelyudvarhelyen, és nem csak mondhatnám, de talán a legfontosabb dolog ezzel kapcsolatosan, hogy mondhatni, krisztusi korba lépett a Székelyudvarhelyi őszi vásár, és hát erről is fogunk beszélgetni a rendezvény sorozat főszervezőjével, Oroszpán Leventével. Szia, OP!
2: Szia, Csaba!
1: Szép kor az a krisztusi kor, de hozzánk képest még így is fiatal.
2: Hát azért egy ember öltő életében 33 esztendő, az nem kevés. Ugye már sok mindent megtapasztalott 33 év alatt bárki, aki ezt a kort elérte. Mi büszkén mondjuk, hogy az őszi vásár rendezvény sorozat kiállt az idők próbáit, és hát prosperál.
1: Rendben van. Ez nem csak őszi vásár. Itt hát azért fesztiválist is kap, kulturális, humoros, zenés műsorok, ott van egy színpad, ugye? Hát amellett, hogy van egy expo, van egy termékvásár is, és még sok-sok minden, kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
2: Természetesen ez egy közösségi esemény, legalábbis mi szervezők így gondoljuk, hogy minden rétegnek próbálunk nyújtani valami olyan élményt, ami maradandó, ami egy picit jövőbe tekintő, igen. És hát ugye azért mégiscsak a gazdasági jellege az, ami viszi előre, hiszen ugye kiállítás, üzleti konferencia, termék, mustra, tehát hogy ilyen tekintetben ennek pont ez a lényege, hogy a kiállítók, illetve a termék bemutató akár székelytermékesek, vagy egyéb kiállítási tárgyat elhozó vállalkozók és hát termelők, azok meg tudják mutatni, hogy hol tartanak, milyen új termékeket vezetnek be a piacra, és hát erre azért az elmúlt évek, vagy több tíz évnek a tapasztalata szerint azért kíváncsiak a látogatók, kíváncsiak a városlakók, kíváncsi a környék, sőt, tudomásom szerint más megyékből is ide látogatnak, akár még a román megyékből is, hívott a minap is egy szomszédos keleti megyéből egy ottani vállalkozói szervezet, hogy például egy buszos kirándulást indítanak a hétvégére, mert hát ők akarnak tárgyalni a kiállítókkal.
1: Tehát meg nem kiállítani nézni. Jönnek, hanem kapcsolatfelvétel.
2: Kapcsolatfelvétele, így van.
1: Mondjuk az üzletben ez alap. Amikor mi elemibe jártunk 70-es évek elején, és megkérték, hogy rajzoljuk le, milyennek kell, képzeljük el mondjuk az ezredfordulót. Hát én összeszedném azokat a rajzokat, de közel nincs a valósághoz, sokkal optimistábbak, előrelátóbbak voltunk, vagy fantáziadúsabbak. Te, amikor elindítottad ezt az egészet, vagy legalábbis beleszálltál úgy, hogy tényleg sok minden múlott rajtad, ilyennek képzelted mondjuk 33. kiadásán az őszi vásárt?
2: Hát amikor én belecsöppentem, az már a 6. vagy a 7., most pontosan nem is emlékszem vissza.
1: Az egy negyed évszázad, bárhogy is nézzük.
2: Igen, azt szerveztük még a egykori Prima Rádiós kollégákkal is, hát az egy kicsit másabb volt. De már akkor éreztem, és azóta ez úgy mindenképpen egy vezérfonala az én elképzelésemnek, amikor ezt a rendezvénysorozatot minden évben elkezdjük szervezni, hogy azért ez egy közösségi esemény kell legyen, és mivel, hogy kisváros vagyunk itt Székelyudvarhelyen, illetve rengeteg olyan vidéki település van, ahonnan szívesen jönnek az emberek, az ott lakók, és szeretik a székelyudvarhelyi eseményeket, bekapcsolódnak, hogy egy ilyen széleskörű esemény sorozatot nyújtsunk, egyik kiegészíti a másikat. Tehát aki eljön a kiállításra, az meg tudja tekinteni a többi rendezvényt, vagy Olyan is van, hogy csak az üzleti konferenciára jön el, de úgy is találkozik a konferencián a kiállítókkal, mert a kiállítók is ott lesznek, vagy aki a székely termékekre kíváncsi, az úgy is meg fogja nézni a legújabb autócsodákat, tehát hogy és természetesen, mivel ősz van, a betakarítás ideje, a számvetés ideje, ilyenkor általában fő a gazdember, az megünnepli a termést, megünnepli az évnek a...
1: Hát a verítékes nyári munkát, ugye? Hát,
2: főleg ezt a száraz nyarat, de hát és ezért vannak mulatságok, ezért van a nagy színpad, és a nagy színpadon rengeteg program. Kicsiknek, nagyoknak, mindenkinek próbáltunk úgy összeállítani egy olyan programcsomagot, hogy mindenki megtalálja a saját szórakoztatásának megfelelő programot.
1: A fókusz az azért ugye továbbra is az Expon van, ami benne a sportcsarnokban szépen mindenki a standját elképzelése
2: hát szerint.
1: Ez
2: van.
1: Ebből indul ki minden. Akár erről is beszélhetünk, bár a végén mindenképpen szóba kerülnek, hogy azért nem mindegy, ki mennyire, hogyan díz, milyen fantáziával díszíti fel a standját. De te már említetted a székely termékeket, hát ennek most már fesztiválja van, ugye időközben azért gazdagodott az őszi vásár, 16. székely termékek fesztiválja társul a 33. őszi vásárral.
2: Igen, tehát a székely termékek fesztiválját annó még a művelődési ház mögötti nagy minifocipályán indítottuk útjára 16 évvel ezelőtt, és aztán természetesen onnan kiszorult a rendezvény, viszont megtaláltuk ennek a helyét, sőt idén úgymond módosítjuk a helyszínt, tehát a sportcsarnok előtti zöldövezetben és a sportcsarnok melletti zöldövezetben lesznek felállítva
1: a standok.
2: Ezek a székely termékes sátrak, standok, ahol a környékről hívtunk termelőket, akik be tudják mutatni a termékeiket, lesz nyersanyag, mármint, hogy termék, nyers termék, de lesz feldolgozott termék is, mint például lekvárok, vagy sajtok, vagy méz, vagy ehhez hasonló.
1: Pálinka lesz szerinted?
2: Hát figyelj, ha a pulton nem is, de szerintem a székely ember az áldást az nap végén biztos, hogy meg fogja inni, akár a
1: az ízt kiteszi a pálinkát, meg ugyanabból származik mind a kettő, csak...
2: Úgyhogy igen, egy jó kis mozgalmas hétvégére számítunk.
1: Mindenképpen emeljük ki a megnyitót, az péntek déli 12 óra.
2: Igen, tehát ugye általában ez egy ceremoniális megnyitó, ahol elhangzanak különböző beszédek közintézmények vezetőitől, vagy politikusoktól, és az azért fontos, mert hogyha a politikusaink is úgy érzik, hogy fontos a gazdasági élet ilyen eseményére fókuszálni és figyelni, hiszen ugye a gazdasági élet az a lüktető motorja, ami viszi az egész életünket, abból táplálkozik a kultúrától kezdve az élet mindent, egészségügy is sorolhatnánk. Tehát, hogyha ez jól pörög, akkor az emberek boldogak. Hogyha ez bukdácsol, akkor az emberek
1: mindenhol megérzik.
2: Egészségügy,
1: oktatás.
2: Mi ezt próbáljuk egy picit felpesdíteni évről évre, hogy azért... És ennek élő példája például az, hogy a sportcsarnok a tavaly is, például az idén is teljesen megtelt kiállítókkal, úgyhogy nagyon-nagyon sok kiállítónk lesz idén is, hála Istennek, úgy érzik a kiállítók és a gazdasági szereplők, hogy az új termékeket, vagy az új brendeket meg akarják mutatni a nagy érdeműnek, a közönségnek, meg akarják mutatni a szolgáltatásaikat. Ugye az AI világában lesz olyan kiállítónk is, aki már ebben a témában fog érdekes szolgáltatásokat bemutatni, de természetesen lesz termékkóstoltatás is, tehát hogy ez egy multiszektorális kiállítás, ami azt jelenti, hogy nem csak egy faipari vagy egy élelmiszeripari szegmens, hanem itt igazából...
1: Hát nem szakkiállítás.
2: Igen, hanem egy multiszektorális, ahol minden szegmensből próbálunk kiállítókat bevonzani, és hát hál' Istennek nagyon széles az idén is a termékskála.
1: Nem volt mindig színpada az őszi vásárnak, ugye?
2: nem volt színpada, de azt látjuk, hogy ha mi a látogatókat ott szeretnénk tartani, és ténylegesen a vásár jellegét próbáljuk erősíteni, akkor az a szórakoztatás elengedhetetlen része egy ilyen eseménynek. Na most pont azért szervezünk ilyen színes műsort péntek déltől egészen vasárnap estig, hogy a gyerekek, a felnőttek, akár a szépkorúak, akár a fiatalok, tehát hogy minden korosztály megtalálja a maga számára és az ő számára elkészített műsort, hiszen itt lesznek énekesek, de lesznek táncosak, természetesen népi tánc kavalkád is lesz, rengeteg néptánc csoportot sikerült idén meghívni, de természetesen lesz komoly zene, lesz
1: vegyeskar is,
2: lesz kórusmuzsika, így van, meg lesznek modern táncosok is, mint ahogy minden évben szokott lenni. És hát a szórakoztatás nagy velejárója az, hogy legyen humor.
1: Székely Gróbék ugye pénteken este?
2: Pénteken este jönnek újra a Székely Gróbék, az nagyon nagy népszerűségnek örvend, úgyhogy egy teljesen új műsorral érkezik a csapat, Székely Gróbék csapata, úgyhogy aki teheti, az péntek este nézze meg őket. Én már hallottam, illetve nekem elárulták, hogy lesznek érdekes.
1: És gondolom aktuális.
2: És teljesen aktuális, és ugye mindig beviszik az aktuális történeteket a műsorokba, úgyhogy ez egy nagyon jó humoros est lesz, és utána még zenekarunk is lesz, élő zenekar.
1: Utcabál is, ugye?
2: Utcabál lesz pénteken, így van, ahol ilyen retrósabban lehet majd kikapcsolódni golyóval, és hát természetesen még színházi produkció is lesz például vasárnap.
1: De az üvegfigurák előadására van.
2: Igen, tehát hogy tényleg nagyon sok és sokrétű program, kavalkád sorakozik így az elkövetkezendő három napra.
1: Amikor beszéltünk egy a humorról, és mondta, hát beszéltük arról, hogy ugye a humor akkor jó, hogy aktuális, de hogy belegondolom, ha Hoffit elhívjuk, hiába volt rendszerváltás azóta, nem tudom, 80%-ban tökéletesen aktuális lenne Hoffinak bármelyik mondata, ha belegondolunk. A Székely Gróbék talán éppen ezért népszerűek is manapság.
2: Hát igen, igen.
1: Mit hagytunk ki? Jó,
2: hát
1: persze, most nem fogjuk felsorolni.
2: Nem beszéltünk, ami ugye egy nagyon fontos szakmai eseménye az őszi vásár rendezvénysorozatnak, és most már elég sok éve, talán 6 éve, hogy egy nagyon széles vállalkozói összefogással szervezzük ezt az üzleti konferenciát, hiszen itt vannak a városunkban a különböző vállalkozói szervezetek, itt van a Románia Magyar Közgazdásztársaság, az RMKT, itt van az UKKS, itt van az SMVS, itt van akár a polgármesteri hivatal és a megyei tanács, akik segítségével ugye próbálunk egy olyan konferenciát, egy olyan előadás sorozatot péntek délutánra vállalkozóinknak bemutatni, ahol szó lesz a fejlődési lehetőségről, az AI jövő
1: térhódításáról,
2: hogy hogyan alkalmazkodhat egy vállalkozás az új rendszerhez, az új világhoz. Aztán szó lesz például Nagy Károlya, az RMKT elnöke egy picit betekint arra gazdasági szempontból, hogy 2026-ban mi is történt, és mi várható az elkövetkezendő időszakban a vállalkozások szempontjából. Elindul egy picit a gazdasági élet felfele, vagy mindig lejtmenetben
1: stagnál,
2: tehát erről is szó lesz. És évről évre dr. Geréb László egyetemi docens barátom mindig egy nagyon frappáns előadással készül, ahol bemutatja...
1: Ő adatokat, konkrétumokat.
2: Így van, ő összeszedi a statisztikai adatokat, és megmutatja, hogy Udvarhelyszék gazdaságilag hol áll. Például a gyergyószéki, csíkszéki, sepsiszéki térséghez képest. Ugye ez gazdasági szempontból nagyon érdekes, mert hogy hol a foglalkoztatottság, hol a munkanélküliség, hol a profitráta, hol a térség GDP-je változik érdekes irányokba, és hogy ez azért előrevetít egy bizonyos gazdasági környezetet, egy új, tehát a gazdasági szereplők ebből elég sokat tudnak tanulni, fejlődni, vagy akár informálódni. És a vége az mindig az, hogy kiemeljük azokat, és bemutatjuk a ország világnak, hát a térségünknek, udvarhelynek és a itt élőknek, hogy kik azok az itteni vállalkozások, akik a legjobban prosperáltak az elmúlt évben, 2025-ös évről beszélünk, mert ugye az a lezárt év. Tehát, hogy ki, melyik három vállalkozásnak volt a legtöbb foglalkoztatottja, alkalmazottja, vagy kinek volt a legnagyobb árbevétele, vagy ki valósított meg legnagyobb profitot, vagy ki alakult a legrégebb és mai napig ügyesen viszi a vállalkozását, fejlődik, úgyhogy ebbe az inkubátorház óriási szerepet vállal, hiszen ő koordinálja ezt az egész díjazását a vállalkozóknak, és ebbe kapcsolódik be az inkubátorház mellé az RMKT, az UKKS, az SMVS és a polgármester hivatal, és akkor így különböző díjakat adnak át a vállalkozóknak. És
1: erre ezt van követően... még helyem úgy? Már általában el szoktak fogyni a helyek a konferenciára.
2: Idén teltházunk van. Itt hál' Istennek, nagy érdeklődésnek tart számot. Köszönhetően
1: ez,
2: ez a kükülő szállodában lesz. Ott szervezzük pénteken délután 4-től. Ott lesznek az előadások, ott lesz a díjazás, és utána pedig a vállalkozók találkozhatnak azokkal a nem udvarhelyi kiállítókkal, például magyarországi vagy más megyéből érkezett kiállítókkal, akikkel akár még akár üzletkötésről is szó eshet, tehát hogy ott már effektíve konkrét tárgyalásokról is sor kerül.
1: Kicsit a szerencsét is kísérthetjük, illetve aki ellátogat, ugye, hogy nézem, hát a vasárnap nem ez a záró műsor, de felvezeti a tombola sorsolás, ami különféle nyereményeket lehet nyerni, csak azzal, hogy elmész oda, és kitöltesz egy lapot.
2: Hát igen, ez egy bevált recept, nagyon régóta működik, szeretik a látogatók ezt a történetet, ezt mi élőben közvetítjük, és utána természetesen ez a film, ahol a gyerekek ugye kihozzák ezeket a szerencsés nyerteseknek a tomboláit, azt fönnmarad a világhálón, a különböző csatornákon, és ott meg tudják nézni.
1: Ha élőben közvetítitek, akkor a Meta sajnos, nem tudom, most egy vagy két hónap után, de törli az időt.
2: Van honlapunk, ahol a filmet föltesszük, tehát hogy követhető megmarad, és aki nincs a helyszínen, az a következő napokban átveheti a nyereményét, elég sok nyeremény gyűl össze, úgyhogy...
1: Nem csak a kiállítóktól, hanem ugye a...
2: Mindenhonnan természetesen igyekszünk a nyereményekkel kedveskedni a látogatók fele, amelyek hasznosak a számukra.
1: Maradt-e ki bármi valami, ami nélkül nem zárhatjuk le ezt a beszélgetést? Nyilván ott kell lenni. Ez hát a
2: természetesen ugye beszéltem arról, hogy ez az összefogás, ez fontos a vállalkozói részéről, akár a konferenciát tekintve, akár magát az eseményeket tekintve, és hát természetesen a támogatás is fontos, és örvendek, hogy például Hargita megye tanácsa is úgy látja, hogy egy ilyen eseményt támogatni kell, mert a vállalkozókat perspektívába előtérbe kell helyezni, hogy tudják megmutatni az új termékeiket, új szolgáltatásaikat, és hát ez egy ilyen összefogással létrejött rendezvény, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki mellénk állt. A CET hozza ugye a magyarországi kiállítókat, ott is egy érdekes történet van. Azt látom, hogy egy ilyen paradigmaváltás történt a magyarországi kiállítás szervezésben is, és a résztvevő körében is. mert az idén 80%-ában cserélődtek ki a magyarországi kiállítók.
1: Eddig úgy volt, hogy 80%-ában tértek vissza.
2: Tértek vissza, na most teljesen újak jönnek, akik várják az itteni partnereket, szeretnének üzleteket kötni, szeretnének itt is barátokra, üzletfelekre találni, és akkor természetesen ezekből mindkét félnek akár hasznosulása is lehet ilyen tekintetben, úgyhogy hát ezért van a rendezvény.
1: Hát akkor új üzleti kapcsolatok létesítésére jobb alkalom nincs is, hogyha 80% tényleg kicserélődött.
2: Így van, így van. Hát majd jöjjenek el a kedves látogatók, nézzék meg.
1: Akár üzleti, akár nem üzleti szándékkal.
2: Gyönyörű standokon. Lesz egy pár olyan szolgáltatás, ami még nem volt Székelyudvarhelyen. Na de nem akarok elárulni titkokat. Jöjjenek oda a kedves látogatók, és nézzék meg, hogy milyen érdekességek vannak az idén a sportcsarnokban a kiállítói térben, felületen.
1: Még egy utolsó kérdés. Vannak kiállításaink, bizonyos területre fókuszáló expóink itt Udvarhelyen is, de ennyire komplex őszivásár, így most nem 100 kilométeres körzetben van?
2: Én azt mondom, hogy sajnos nincs. Tehát ilyen multiszektorális kiállítás a környéken.
1: Vásárhelyen, Brassóban, ezt tudom elképzelni így kapásból.
2: Nincs, sincs. Sajnos szakkiállítások vannak, hiszen tudjuk, hogy faipar, vagy akár élelmiszer, vagy agráripar, az működik akár Kolozsváron, vagy a térség nagyobb városaiban, Arad, Bukarest, tehát mondhatjuk. De ilyen multiszektorális kiállítás nincs, pedig volt Sepsiszentgyörgyön, volt Marosvásárhelyen, volt Csíkszeredában, de valami miatt vagy lemaradtak, vagy az ottani vállalkozók nem érezték meg ezt a közeget, és hát ugye egy kiállítás akkor áll a lábán, hogyha sok-sok egyéb rendezvény van körülötte, mellé rendelve, egymást kiegészítve, ezek a rendezvények egymást segítve, úgy érzem, hogy nagy népszerűségnek örvendenek, és én hálás vagyok a kiállítóknak is, a termékeseknek is, és a látogatóknak is, hogy évről évre velünk vannak, jönnek, és hát itt vannak az őszi vásáron.
1: Udvarhely tudja ezen a területen a siker receptjét?
2: Ezen a területen is tudhatja. Hát ugye többször elhangzott, hogy Gyergyó a zenekaroknak az új recept helye. Nem tudom, hogy ez egyébként hogy alakult így, de én azt mondom, hogy a gazdasági világban és ebben a szférában Udvarhely ezt tudja. Itt most már csak azt kéne bekövetkezzen, és azért is dolgozunk mi az őszi vásárral is, hogy teremthessünk új munkahelyeket. Tehát, hogyha új üzletek jönnek létre, akkor ezek új munkahelyeket fognak megvalósítani, és én ebbe bízok. Én ezért is dolgozom ezen a történeten elég sokat a csapattal, hogy a város prosperáljon, a térség haladjon, fejlődjön ezáltal a gazdasági rendezvény által is.
1: Ehhez biztosít igen táptalajt. A 33. őszi vásár rendezvény sorozat péntektől vasárnapig, ne feledkezzünk meg, akkor vasárnap délben ünnepélyes megnyitó, és akkor utána meg nem áll az élet vasárnap 18 óráig, de nincs kizárva, hogy még akár nem hivatalosan utána is. Orosz Pál Levente, köszönöm a beszélgetést, sikeres vásárt!
2: Várunk szeretettel mindenkit!
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Megérkezett az 523 étterem és pub napi menüje. Az első fogásnál lehet választani megyleves vagy csülkös passzújleves, a második fogás pedig csirkemell bécsi bundában, ropogos hasáb burgonyával, mondhatni egy tartalmas klasszikus menü, náluk van miből választani. Rendelni is lehet a 0770-871-507-es telefonszámon, illetve a HAM alkalmazáson keresztül 12 és 18 óra között.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

Ava Max, Path of Quake. 5,5 perc választ el 11 órától. Eljött az a pillanat, amikor a Wecker szempontjából legalábbis azt mondhatjuk, hogy jól van, mára ennyi, tegyük el magunkat holnapra. Nyilván a nap még nem ér véget, ráadásul még azért van egy sztár délután is a műsorrácsunkban, kolléganőmmel, Bedő Erikával. Vele folytathatják majd a nap megélését, ha úgy tetszik. Velem pedig a szokás szerint reggel, korai időben, már reggel 6-kor találkozhatunk. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, további kellemes délután, bár addig még van egy bő óra, de ettől függetlenül holnapig kívánom a legjobbakat, és a szokásos búcsúszóval búcsúzom. Ciao.

0: Névadó ünnepséget tart a könyvtár, bölcsőde épül Kápolnásfaluban, idegenben nyert a Veszprém, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Pénzügyi gondokkal küzd az egészségügy, rövid távú működéséhez csak nem 100 millió lei hiányzik a rendszerből. Jelentette be tegnap Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. Az összeget minisztériumi programokból, részben a rezidens orvosok béralapjából csoportosítják át, ezek az intézkedések azonban csak október végéig biztosítják a működést. Cseke Attila szerint hosszabb távon teljes jogkörű kormányra és költségvetés kiigazításra van szükség. Bölcsőde épül Kápolnásfaluban, a beruházásra 1,1 millió eurót nyert az önkormányzat a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél. Az építkezést tavaly kezdték el a település 17 falusi felőli kijáratánál. Az intézmény hasznos felülete 1000 négyzetméter lesz, a másfél szintes épületben a csoportszobák mellett mosóda, közösségi terem és konyha kap helyet, az udvaron pedig játszóteret alakítanak ki. Az új bölcsőde 45 gyerek befogadására lesz alkalmas, jelenleg már állnak a falak, a kivitelező a tetőszerkezeten dolgozik. A beruházáshoz az önkormányzat mintegy 600 ezer eurós önrészt vállalt, idén 2 millió lejes hitelt vett fel, és azt tervezi, hogy az intézmény jövőre elkészül. Október 2-án pénteken délután tartják a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár névadó ünnepségét. A Városi Könyvtár fennállásának 75. évében Kányádi Sándor költő nevét veszi fel. Az erről szóló önkormányzati határozatot idén augusztusban fogadta el a város tanácsosi testülete. Az intézmény közlése szerint a könyvtár névadó ünnepsége egyszerre tisztelgés a költő előtt, aki verseivel generációkat tanított a szülőföld, az anyanyelv és az összetartozás szeretetére, és egyszerre közös vállalás arra, hogy továbbra is őrizzük mindazt az értéket, amelyet Kányádi Sándor hagyott ránk. A névadó ünnepséget október 2-án, pénteken, délután 5 órától tartják a könyvtár előtti téren. Folytatódott a férfi kézilabda bajnokok ligája, az egyik magyar csapat győzött, a másik kikapott. Az OTP Bank Pixeged a dán Hók otthonában lépett pályára, és 2 góllal 36-34-re elveszítette a találkozót. A Veszprém a Füksze Berlin otthonában játszott és bravúros győzelmet aratott, 6 góllal 35-29-re győzte le a német csapatot. A bukaresti Dinamo ma este 3:40-től a dán Skanderborg vendége lesz. Megkezdődött a labdarúgó Európa Liga, az alapszakasz első fordulójából tegnap este 9 meccset játszottak le. Az eredmények: Omonia Nicosia Celta Vigo 1-0, Ararat Armenia Sparta Praga 1-4, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Milán Benfica 0-2, Olympiakos Jagellonia Bialystok 2-1, Anderlecht Lyon 1-2, Sturm Graz Rennes 0-0, Sunderland Alkmaar 1-0 és Hapoel Berseva Dinamo Zágráb 0-0. A Ferencváros ma este 10 órától a Celtic Glasgow otthonában játszik. Délelőtt és délben meleg, nyárias, napsütéses időjárás lesz térségünkben. A meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. Délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban. A Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed neked is!
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Készülj fel a vészhelyzetekre.
0: látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Star reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.

0: Névadó ünnepséget tart a könyvtár, bölcsőde épül Kápolnásfaluban. Idegenben nyert a Veszprém, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Pénzügyi gondokkal küzd az egészségügy, rövid távú működéséhez csak nem 100 millió lej hiányzik a rendszerből. Jelentette be tegnap Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. Az összeget minisztériumi programokból, részben a rezidens orvosok béralapjából csoportosítják át, ezek az intézkedések azonban csak október végéig biztosítják a működést. Cseke Attila szerint hosszabb távon teljes jogkörű kormányra és költségvetés kiigazításra van szükség. Bölcsőde épül Kápolnásfaluban, a beruházásra 1,1 millió eurót nyert az önkormányzat a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél. Az építkezést tavaly kezdték el a település 17 falusi felüli kijáratánál. Az intézmény hasznos felülete 1000 négyzetméter lesz, a másfélszintes épületben a csoportszobák mellett mosóda, közösségi terem és konyha kap helyet, az udvaron pedig játszóteret alakítanak ki. Az új bölcsőde 45 gyerek befogadására lesz alkalmas, jelenleg már állnak a falak, a kivitelező a tetőszerkezeten dolgozik. A beruházáshoz az önkormányzat mintegy 600 ezer eurós önrészt vállalt, idén 2 millió lejes hitelt vett fel, és azt tervezi, hogy az intézmény jövőre elkészül. Október 2-án pénteken délután tartják a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár névadó ünnepségét. A Városi Könyvtár fennállásának 75. évében Kányádi Sándor költő nevét veszi fel. Az erről szóló önkormányzati határozatot idén augusztusban fogadta el a város tanácsosi testülete. Az intézmény közlése szerint a könyvtár névadó ünnepsége egyszerre tisztelgés a költő előtt, aki verseivel generációkat tanított a szülőföld, az anyanyelv és az összetartozás szeretetére, és egyszerre közös vállalás arra, hogy továbbra is őrizzük mindazt az értéket, amelyet Kányádi Sándor hagyott ránk. A névadó ünnepséget október 2-án, pénteken, délután 5 órától tartják a könyvtár előtti téren. Folytatódott a férfi kézilabda bajnokok ligája, az egyik magyar csapat győzött, a másik kikapott. Az OTP Bank Pick Szeged a dán Hók otthonában lépett pályára, és 2 góllal 36-34-re elveszítette a találkozót. A Veszprém a Füksze Berlin otthonában játszott és bravúros győzelmet aratott, 6 góllal 35-29-re győzte le a német csapatot. A bukaresti Dinamo ma este 3:40-től a dán Skanderborg vendége lesz. Megkezdődött a labdarúgó Európa Liga, az alapszakasz első fordulójából tegnap este 9 meccset játszottak le. Az eredmények: Omonia Nikoszia Celta Vigo 1-0, Ararat Arménia Sparta Prága 1-4, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Milán Benfica 0-2, Olympiakos Jagellonia Bialystok 2-1, Anderlecht Lyon 1-2, Sturm Graz Ren 0-0, Sunderland Alkmaar 1-0 és Hapoel Berseva Dinamo Zágráb 0-0. A Ferencváros ma este 10 órától a Celtic Glasgow otthonában játszik. Délelőtt és délben meleg, nyárias, napsütéses időjárás lesz térségünkben. A meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. Délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.
6: Gyrosz?
7: Ham.
6: Éhes vagy?
7: Ham. Kattalj rá a kajára!
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió.
10: Star Rádió.
9: Star Rádió.
10: Star Rádió.

Ez a dal Barcelonáról szólt. Hát biztos van valaki, aki Barcelonában van itthonról, legalábbis most szabadságol, most kirándul. Jó nekik, irigyeljük. Gyönyörű szép város Barcelona egyébként. És gyönyörű szép hely itt, Székelyudvarhely is ragyogó napsütésben. Itt vagyunk szeptember 17-én, csütörtökön. Már is indítom a Sztár délutánt a legnagyobb nyári slágerekkel változatosan. Mondhatni, most már kicserélhetjük arra, hogy a legnagyobb őszi slágerekkel, mert szeptember 17-én bármennyire is süt a nap, de azért érződik, hogy a maximális csúcsérték az csak 24-25 fok lesz, és vége a kánikulának. Nagyon jó idők lesznek, kérem szépen. 25 és 26 fok számíthatunk a következő 4 napban, teljesen nyár lesz, elő a napszemüvegekkel, a délutáni órákban pedig a sunglasses is felcsendül itt a 100.8-on. A diszkós itt elindítjuk a mai műsort, a mikrofonnál 17 óráig. Bedő Erika, tartsatok velem, jó munkakedvet és kitartást!

egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

Latin, reggaeton, romantikus, könnyed, táncolható vonal volt ez a sláger. Akár a névnaposainknak is szólhatott volna, szeptember 17-én ünnepeljük a Zsófiákat, Zsófikat. Boldog névnapot kívánunk, kedves Zsófi! Görög eredetű ez a név, és azt írják, hogy találékony gondolkodású személyiség, elemző készségére jellemző, hogy az élet misztériumának tényszerű megértésére törekszik. Szereti befejezni, aminek neki látott, anélkül, hogy közben mások zavarnák, kedveli a rendet maga körül, és az életében minden tekintetben igyekszik rendet tartani. Komolyan is veszi az életet, és mivel nagyon érzékeny, ezért sokszor mély fájdalmat él meg. Zsófia, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk, a születésnaposokat is köszöntjük, ti is köszönhetitek a Zsófikat, és mi pedig egy Tarján Zsófi dallal megyünk tovább. A Honeybeast egyik legismertebb zenéjével, az énekesnő hozza a 2017-es dalát. Így játszom címmel, még a reklám előtt.

0: like music. Star reklám.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Újra itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székely termékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.

1 óra lesz 6 perc múlva, ebédidő van, jó étvágyat kívánok mindenkinek. A mai menü az 523 étteremben megyleves vagy csülkös passzulyleves, választani lehet kétféle levesből is. Egyébként meg van csirkemell bécsi bundában és ropogós hasábburgonyával. Ezt lehet megrendelni az 523 étteremből a 0770-871-507-es telefonszámon, vagy akár az étteremben is el tudjátok fogyasztani, és a HAM alkalmazáson keresztül is kérhetitek a napi menüt. 12 és 18 óra között, ha éhesek vagytok, akkor egyetek egy finom levest és másodikot. Nekünk pedig a szívünk ég a sztár délután első órájának a végén.

0: ügynökségnél. Az építkezést tavaly kezdték el a település 17 falusi felüli kijáratánál. Az intézmény hasznos felülete 1000 négyzetméter lesz, a másfél szintes épületben a csoportszobák mellett mosóda, közösségi terem és konyha kap helyet, az udvaron pedig játszóteret alakítanak ki. Az új bölcsőde 45 gyerek befogadására lesz alkalmas, jelenleg már állnak a falak, a kivitelező a tetőszerkezeten dolgozik. A beruházáshoz az önkormányzat mintegy 600 ezer eurós önrészt vállalt, idén 2 millió lejes hitelt vett fel, és azt tervezi, hogy az intézmény jövőre elkészül. Október 2-án pénteken délután tartják a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár névadó ünnepségét. A Városi Könyvtár fennállásának 75. évében Kányádi Sándor költő nevét veszi fel. Az erről szóló önkormányzati határozatot idén augusztusban fogadta el a város tanácsosi testülete. Az intézmény közlése szerint a könyvtár névadó ünnepsége egyszerre tisztelgés a költő előtt, aki verseivel generációkat tanított a szülőföld, az anyanyelv és az összetartozás szeretetére, és egyszerre közös vállalás arra, hogy továbbra is őrizzük mindazt az értéket, amelyet Kányádi Sándor hagyott ránk. A névadó ünnepséget október 2-án, pénteken, délután 5 órától tartják a könyvtár előtti téren. Folytatódott a férfi kézilabda bajnokok ligája, az egyik magyar csapat győzött, a másik kikapott. Az OTP Bank Pixeged a dán Hók otthonában lépett pályára, és 2 góllal 36-34-re elveszítette a találkozót. A Veszprém a Füksze Berlin otthonában játszott és bravúros győzelmet aratott, 6 góllal 35-29-re győzte le a német csapatot. A bukaresti Dinamo ma este 3:40-től a dán Skanderborg vendége lesz. Megkezdődött a labdarúgó Európa Liga, az alapszakasz első fordulójából tegnap este 9 meccset játszottak le. Az eredmények: Omonia Nikoszia Celta Vigo 1-0, Ararat Arménia Sparta Prága 1-4, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Milán Benfica 0-2, Olympiakos Jagellonia Bialystok 2-1, Anderlecht Lyon 1-2, Sturm Graz Ren 0-0, Sunderland Alkmaar 1-0 és Hapoel Berseva Dinamo Zágráb 0-0. A Ferencváros ma este 10 órától a Celtic Glasgow otthonában játszik. Délelőtt és délben meleg, nyárias, napsütéses időjárás lesz térségünkben. A meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. Délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székely udvarhelyen, a Patkóban a Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed neked is.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
11: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
13: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
14: Reklámot hallottak.

Csendről szólt a dal, és lehetünk mi is csendben akkor, amikor elnémul egy mikrofon, és elmegy egy olyan ember, akit mindenki szeret, akit mindenki imád. Hát megrázó hírek vannak a mai napon, szeptember 17-én. Énekesünket illetően, ugyanis 77 éves korában váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula. Halál hírét pedig az énekes közösségi oldalán osztották meg. A magyarok blues királya egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul örökre elaludt. Ahogy írták, elnémult a mikrofon. Elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon. És akkor egy picit nézzük Deák Bill Gyula életét, ugye 1983-ban kezdte szólópályáját, a Rosszvér címmel megjelentette első szóló lemezét, majd 1986-ban a Mindhalálig Blues című albummal jelentkezett, és megalapította a Bill és a Box Company-t Bencsik Sándorral. Egy évvel később, 1987-ben a Deák Bill Blues Band frontembere lett, amivel Dániában és az egykori nyugat Németországban is fellépett, és az 1990-es évektől kezdve vidéken és Budapesten is nagy sikerrel koncertezett ezzel az együttesével. Aztán az 1993-as Bűnön, Börtönön, Bánaton túl című lemeze megjelenése után 6 évig nem készített új lemezt, habár zenekarával rendszeresen koncertezett, aztán végül 1999-ben megjelentette a Bored Blues Békességet albumát, majd rá 2 évvel a Bill Kapitány Blues cirkuszát, amit 2001-ben újra kiadtak CD-n és kazettán a Mindhalálig Blues-zal együtt. 2007-ben megkapta a Blues Patika életműdíjat, 2008-ban Pont FM életműdíjban részesült, és még ebben az évben megjelent 6. nagy lemeze 60 csapás címmel. 2009-ben életműdíjat kapott és kiadta első koncertalbumát 60. születésnapi jubileumi nagykoncert címen, majd megjelent 7. nagy lemeze a Király meséi címen. 2011-ben folytatódott a karrier. A Hobo Blues Band a Papp László sportarénában tartotta búcsú koncertjét, és ugyancsak Deák Bill részvételével ott is ugye megtörtént ez a nagy esemény. 2012. március 15-e alkalmával pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével is kitüntették. 2022. márciusában Áder János államfőtől megkapta a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést. Hát ezeket lehet látni így az életéről, a karrierjéről, és nagyon-nagyon sajnáljuk, 77 éves volt. 77 éves volt a magyar blues királya, és borzasztóan sajnáljuk. 1984-es dalával fogunk rá emlékezni, és remélem mindenki jó szívvel fog rá emlékezni.

Merci. Bonjour, pardon, merci. Céline Dion júliusi felvétele 2026-ból. Most nagy sikernek örvend, és a toplisták élén is ott van világszerte. Újdonságnak számít még szeptemberben egy júliusi felvétel. 1:30 után vagyunk, 3 perccel, 3,5 perccel most már. Nézzük a Székely-Udvarhely Városa Facebook oldalát, mi minden történt itt az elmúlt órákban, napokban. Ugye volt sportágválasztó, erről lehet látni fényképeket, videókat. Egy nap, ahol ugye a mozgásé, a sporté és a jókedvé volt a főszerep a városi sportcsarnokban, vagy a városi parkban, a minifocipályán. Rengeteg sportágat próbálhattak ki a diákok, a gyerekek, és az volt a cél, hogy megszerettessék a sportot a legkisebbekkel is, és nyilván a nagyobbakkal is. Plusz 1200 gyerek volt, tehát 1200-nél több résztvevőt számláltak az idei sportágválasztón. Remélik, hogy az a nap csak a kezdő sípszó volt egy hosszú, aktív és sikeres sportos kalandhoz, és reméljük, hogy minden gyerek tudott választani valamilyen sportágat, amit majd rendszeresen tud űzni a következő hetekben, ősszel, télen, tavasszal és még nyáron is. És ezen kívül pedig az Urbana Transport bejegyzését osztotta meg a Városháza, mert hogyha a busszal utaztok, akkor nyerhettek is, már csak néhány nap van hátra, ugyanis szeptember 21-éig lehet részt venni a nyereményjátékban, jegyet kell vásárolni az Udvgo alkalmazáson keresztül, vagy SMS-ben, és lehet nyerni egy kerékpárat, vagy 1000 leértékű biztosítást a Safety Broker jó voltából. Szeptember 22-én lesz a sorsolás a Házrazső Múzeum udvarán. Egyébként meg a busztörténeti kiállítás keretében lesz az a sorsolás, hamarosan pedig hozom azt az infót, hogy mi mindent kell tudni erről a busztörténeti kiállításról, mert hogy megnyílott Székelyudvarhelyen ez. Én nagyon-nagyon merem ajánlani mindenkinek, mert a 80-as, 90-es évektől kezdve, vagy még azelőttről vannak összegyűjtve az adatok, a fényképek a buszokkal kapcsolatban, ami a tömegközlekedést illeti itt Székelyudvarhelyen.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: 100 év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: Újra itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székelytermékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.

Jó is lenne, hogyha ezt énekelnénk, hogy tavasz van, mert akkor azt jelenteni, hogy jön a nyár. Most viszont már szeptember 17-ét írunk, és a busztörténeti kiállításról beszéltem. Ajánlom számotokra szeptember 22-én, mégpedig 17 órai kezdett el az jövő kedd a Házasdő Múzeum Haberstumpf villa udvarán a busztörténeti kiállítás. Székely udvari autóbusz közlekedésének története a kezdetektől napjainkig, és képzeljétek, 1929-től 2026-ig lehet majd megnézni ezeket a buszokat. Hát szinte 100 év, hogy mi minden történt a 100 év alatt itt Székelyudvarhelyen a buszokat illetően. A Face to Face Egyesület vár mindenkit egy olyan tárlatra, ahol régi buszok és ismerős emlékek elevenednek majd meg. A középpontban ugye egy csak nem 100 éves autóbusz csodával. Az is ott lesz az udvaron, azt is meg lehet nézni, egy csak nem 100 éves autóbuszt. Én nagyon kíváncsi vagyok. Tehát ez a kiállítás nem csak a múltat idézi fel, hanem közös értékeink megőrzéséről és továbbadásáról is szól. Úgyhogy szeptember 22-én 17 órától lesz ez a megnyitó egészen a napjainkig. Tehát régi buszok és ismerős emlékek elevenednek meg egy különleges tárlaton. Hát nagyjából ennyit ír, ugye, Utak, buszok és emlékek címmel a következő esemény, ami jövő héten kedden lesz. Valami újdonság, meg ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen busztörténeti kiállítás. Örülünk ennek, hogy megszervezték.

Elkészült a hatos villa, az RMDS kész megszavazni egy új kormányt, megbüntették a bukaresti Dinamót. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Az RMDS kész megszavazni egy új kormányt, amennyiben azt a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt is támogatja. A ma reggeli egyeztetés után Kelemen Hunor, az RMDS elnöke azt mondta, Romániának stabil, teljes jogkörű kormányra van szüksége, ennek hiányában pedig egy szakértői kabinet is megoldást jelenthet. Ha a pártok nem tudnak túllépni korábbi álláspontjukon, egy harmadik miniszterelnök jelöltet kell találni, aki köré többséget lehet szervezni. Kelemen Hunor szerint egy ilyen kormányt a két nagy párt és az RMDS is támogathatna, ugyanakkor az előrehozott

0: Az országos helyreállítási tervből. A tavaly kezdődött munkát néhány hónap után le kellett állítani, miközben a beruházás értéke a tervezethez képest megduplázódott, a többletköltségeket pedig részben hitelből fedezte a megyei önkormányzat. A felújítás elszámolása megtörtént, most pedig rendezni szeretnék az épülethez tartozó telek tulajdonjogát, amely jelenleg Kápolnásfalu önkormányzatáé. Ha ez megtörténik, területrendezési munkák következnek, majd a hatos villa a Hargita megyei tanács alintézménye, a Vámszer Géza Művészeti Népiskola ügykezelésébe kerülhet. Magyar ellenes skandálások miatt büntették meg a bukaresti Dinamót. A Román Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága pénzbüntetéssel sújtotta a fővárosi klubot, miután a csapat drukkerei magyar ellenes rigmusokat skandáltak az FK Csíkszereda elleni mérkőzésen. A magyar ellenes skandálások miatt a stadionbemondó is figyelmeztette a szurkolókat, a játékvezető pedig a 28. percben rövid időre meg is állította a meccset. A Szövetség Fegyelmi Bizottsága tegnapi ülésén 7500 lejes bírságot állapított meg. Ma este folytatódik a labdarúgó Európa Liga, az alapszakasz első fordulójából újabb meccseket játszanak le. A Ferencváros este 10 órától a Celtic Glasgow otthonában játszik. 3:48-tól az Ofikréta Hoffenheim és a Levski Sofia FC Salzburg meccseket rendezik. Este 10-től pedig Juventus Nijmegen, Real Sociedad Bournemouth, Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace, Lech Poznan, Besiktás Olympique Marseille és Lilleström Torrense találkozók lesznek. Ma délután is nyárias időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, kasságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond.
2: Ez a Sztár délután.

az egyik legfelkapottabb slágere Madonnának. Remixelt változatban természetesen. Nagyon elterjedt a videók háttérzenéjére. Like a Prayer. Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Továbbra is itt a Sztár délután harmadik órájában megyünk tovább. 23 Celsius fokot mérhetünk a városban. Ragyogó napsütéses időnk van, és ez így marad a délutáni órákban. Úgyhogy köszi ősz! Zaporozsec és Mezőmisi érkezik.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai padlizsán 5 kg-os kiszerelésben 18 lej 99 bani, és a hazai piros kápia paprika 5 kg-os kiszerelésben 32 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
7: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.

The Pussycat Dolls és a Bip. Hát bippelni nem tud a Városháza, minden városlakót, hogy tájékoztassa, de kiírták a Facebook oldalukra, hogy a lakosságot és a gépkocsi vezetőket tájékoztatjuk, hogy a tervek szerint holnaptól, vagyis péntektől a vasúttársaság üzembe helyezi a Vásártér utcában az automata sorompórendszert. És kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a sorompókat, és minden esetben tartsák be a fény- és hangjelzések utasításait. A biztonságos közlekedés érdekében a sorompók közelében jól látható útburkolati jelek fogják jelezni majd a megállás helyét, és ez az új rendszer célja a közlekedés biztonságának növelése és a forgalom hatékonyabb szabályozása is. Úgyhogy figyeljétek, óvatosan közlekedjetek. Amúgy meg automata sorompó rendszerre várunk már mióta, úgyhogy nagy az öröm a Vásártér utcában, reméljük, hogy hasznos is lesz. Avamax és Tiesto érkezik, Well Hello Andro Crush-sal is itt lesz, valamint egy abba a feldolgozást is hallhatunk a következő percekben. Aztán, ha már a közlekedés szóba jött, akkor beszélnünk kell arról is, hogy kopott vonalak, szűkös keret, van, ahol csak a felező vonalat festik újra Hargita megyében. Na nézzük majd a részleteket.

a feldolgozás, 2:30 lesz 2 perc múlva. Na nem hagyják abba egyébként a kopott vonalak megművelését itt Hargita megyében, de az is lehet, hogy van, ahol csak a felező vonalat fogják újra festeni, mármint az utakat illetően, mert nemrég fogtak hozzá a Hargita megyei országutakon az útfestéshez. Így ősz folyamán 80 kilométernyi felező vonal és 40 kilométernyi szélső útburkolati elfalfest felfestésére jut majd pénz idén. Igazából ez nem sok, tehát 80 kilométer felező vonal és 40 kilométernyi szélső útburkolati jel felfestése. Hát ha jól belegondolunk, Hargita megyében hány kilométer út van összesen? Hát ennek nem tudom hány százaléka lehet, mert a festésen kívül több helyen karbantartási munkát is végeznek a tél beállta előtt, de hát ugye arra is kell pénzt hagyjanak. A hét elején a 12-es jelzésű országúton például Csíkszereda és Csíkszent Domokos közötti útszakaszon dolgoztak, hosszú kilométereken keresztül helyezve le több narancsárga fehér csíkos útterelő bóját a frissen festett felező vonal mentén. Aztán az Országos Útügyi Társaság Hargita megyei kirendeltségének igazgatója elmondta, hogy a 12-es jelzésű országút jelentős részén a felező vonalat és a szélső útburkolati jeleket is újrafestik. A szélső vonalakat elsősorban a településeken, illetve a településeken kívül azokon a szakaszokon festik újra, ahol a jelzés már csak részben látható. A többi országúton, Hargita megyében egyelőre csak a felező vonalak felfestésére készülnek, és egy másik csapatot is várnak, amely a megye többi részén végzi majd el ezt a munkát, a beavatkozásokat pedig ugye a megkötött szerződés alapján végzik. Hargita megyében egyébként mintegy 445 kilométernyi országút tartozik az útügy kezelésébe, hát épp ezt mondtam, itt most már pontos adat is van, tehát 445 kilométernyi országút csak Hargita megyében, és ebből csupán 80 kilométert fognak újra festeni, de ez is csak a felező vonal, tehát abszolút kevés. A Hargita megyei kirendeltség igazgatója szerint az idei útkarbantartásokra nem állt rendelkezésre elegendő pénz. Úgyhogy ez a probléma igazából. A korábbi javításokat elégtelennek nevezte, és reményét fejezte ki, hogy ősszel még folytathatják a kátyúzást és egyéb javításokat, amint kapnak rá finanszírozást. Hát ha úgy megyünk bele a télbe, hogy minden utat rendbe tettek, akkor tavasszal sokkal kevesebb kátyú lesz, reméljük. A megyében a fagyási és olvadási ciklusok jelentik az utak egyik legnagyobb problémáját, úgyhogy valószínű, hogy megviseli őket a tél beállta, de még egyelőre szeptemberben vagyunk, dolgoznak, szépítgetik, festegetik, óvatosan közlekedjetek, ha országúton vagytok, ha a város között vagytok, a lényeg, hogy figyelmesen és lassan, balesetmentes kilométereket, jó utat!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az Udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
2: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ról.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

retrozunk egy picit még a híradó előtt. 10 perc múlva 3 óra. Experience felvétele szólt a 90-es évekből, érkezik 1990-ből. A Technotronic ikonikus dala, aztán itt lesz az Up együttes 1998-ból, és elhozza a napos dalt, a 90-es évek örökzöld slágerei. A következő percekben itt a Sztár délutánban.

Elkészült a hatos villa, az RMDS kész megszavazni egy új kormányt, megbüntették a bukaresti Dinamót. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Az RMDS kész megszavazni egy új kormányt, amennyiben azt a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt is támogatja. A ma reggeli egyeztetés után Kelemen Hunor, az RMDS elnöke azt mondta, Romániának stabil, teljes jogkörű kormányra van szüksége, ennek hiányában pedig egy szakértői kabinet is megoldást jelenthet. Ha a pártok nem tudnak túllépni korábbi álláspontjukon, egy harmadik miniszterelnök jelöltet kell találni, aki köré többséget lehet szervezni. Kelemen Hunor szerint egy ilyen kormányt a két nagy párt és az RMDS is támogathatna, ugyanakkor az előrehozott választások lehetőségét sem zárta ki. Harmadik napja emelkedik a gázolaj ára, amely közelíti a 11 lejes lélektani határt a nagy töltőállomás hálózatokban. A drágulási hullám annak ellenére tart, hogy a pénzügyminisztérium meghosszabbította az üzemanyagot terhelő jövedéki adó csökkentését. Az OMV Petromnál ma reggel újra emelkedtek az árak, a dízelolaj a Petrom állomásokon literenként 10 banival, míg az OMV kutaknál 9 banival drágult. A Rompetrol szintén 9 ban is áremelést hajtott végre, a MOL kutaknál 13 banival emelkedett a gázolaj ára szerda délben.

0: Magyar ellenes skandálások miatt büntették meg a bukaresti Dinamót. A Román Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága pénzbüntetéssel sújtotta a fővárosi klubot, miután a csapat drukkerei magyar ellenes rigmusokat skandáltak az FK Csíkszereda elleni mérkőzésen. A magyar ellenes skandálások miatt a stadionbemondó is figyelmeztette a szurkolókat, a játékvezető pedig a 28. percben rövid időre meg is állította a meccset. A Szövetség Fegyelmi Bizottsága tegnapi ülésén 7500 lejes bírságot állapított meg. Ma este folytatódik a labdarúgó Európa Liga, az alapszakasz első fordulójából újabb meccseket játszanak le. A Ferencváros este 10 órától a Celtic Glasgow otthonában játszik. 3:48-tól az Offi Kréta Hoffenheim és a Levski Sofia FC Salzburg meccseket rendezik. Este 10-től pedig Juventus Nijmegen, Real Sociedad Bournemouth, Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace, Lech Poznan, Besiktas Olympique Marseille és Lilleström Torrense találkozók lesznek. Ma délután is nyárias időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozás... Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.
3: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és hallgassátok a dalainkat a Sztár Rádióban.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai padlizsán 5 kg-os kiszerelésben 18 lei 99 bani, és a hazai piros kápia paprika 5 kg-os kiszerelésben 32 lei 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban a Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed neked is. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kösz vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Sztárrádió.
13: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Ákos felvétele a folytatásban. 3 óra után vagyunk, 17 perccel a Sztár délután 4. órájában. Megnézzük, hogy milyen események és programokra kerül sor itt Székelyudvarhelyen és a térségben. Előadás és örömtánc lesz Székelyudvarhelyen, de pontosan a demenciával élőkért, mert hogy a demenciával élőkre, hozzátartozóikra és az őket segítő közösségekre irányítja majd a figyelmet a Diakónia Keresztény Alapítvány. Jövő hétfőn, szeptember 21-én az Alzheimer világnapi alkalmából szervezett rendezvénye. Ez pedig úgy néz ki, hogy az Együtt demenciával élőkért című programnak a Református Esperesi Hivatal konferencia terme ad otthont itt a városban, és a hétfői program 11 órakor kezdődik egy demenciáról szóló előadással. A szervezők célja, hogy a résztvevők közelebbről is megismerhessék a demenciával kapcsolatos kérdéseket, miközben felhívják a figyelmet arra is, hogy milyen fontos a megértés, az elfogadás és a közösségi támogatása demenciával élők és családjaik számára. Aztán a rendezvény 12 órától közös örömtánccal folytatódik a Patkóban, tehát szabad téren. A programhoz a Mosoly az életért szenyor tánccsoport is csatlakozik. A szervezők szerint a tánc nem csak a közösség élméről szól, hanem egyben lehetőség arra is, hogy együtt fejezzék ki tiszteletüket a demenciával élők és az őket gondozók iránt. Alzheimer világnapja tehát minden évben szeptember 21-ére van kiírva, és ez fel is hívja a figyelmet az Alzheimer korra és a demenciával élő emberek helyzetére. Ez a székelyudvarhelyi kezdeményezés szerintem egy egyszerű üzenetet vetít ki az embereknek. A demenciával élők és családjaik nincsenek egyedül, a közösség pedig fontos szerepet játszhat a támogatásukban. Minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak tehát hétfőn erre az eseményre. Hogyha érdekel benneteket ez, akkor mindenképp látogassatok el. Én azt mondom pedig, öleljétek meg egymást újra és újra, mindegy, hogy milyen betegséggel küzdötök.

Dennis Lloyd felvétele 3:30 Megvan már a dátum, amikor meg lesz a székelyudvarhelyi városi könyvtár névadó ünnepsége. Ez nem ebben a hónapban történik meg, hanem október 2-án. Ez egy pénteki nap, 17 órai kezdettel, mert egy történelmi pillanathoz érkezik igazából székelyudvarhely kulturális élete, a városi könyvtár fennállásának 75. évében önkormányzati javaslatra felveszi Kányádi Sándor nevét a könyvtárunk. Erről volt már egy műsor is, emlékszem, itt a stúdióban is, akkor voltak itt képviselők, Aros Orsolya önkormányzati képviselő, akinek igazából az ötlete volt, és a könyvtár igazgató is, Szőcs Endre is ellátogatott már hozzánk ezzel kapcsolatban. Akkor még nem tudták a dátumot, viszont most megvan. Tehát október 2-án lesz az ünnepség. Egyszerre tisztelgés a költő előtt ez, aki verseivel generációkat tanított a szülőföld, az anyanyelv és az összetartozás szeretetére, és egyszerre közös vállalás arra, hogy továbbra is őrizzük mindazt az értéket, amelyet Kányádi Sándor hagyott ránk. Ünnepeljük együtt a Nagy Galambfalva szülöttének, Székelyudvarhely díszpolgárának, a Kossuth díjas költőnek, mindannyiunk Sándor bácsiának maradandó életművét, és éljük meg közösségben a 75 éves könyvtárnál ezt a pillanatot majd október 2-án, hogy legyünk tanúi annak a mérföldkőnek, amikor a városunk könyvtára hivatalosan is felveszi Kányádi Sándor nevét. Úgyhogy október 2, 17 óra a könyvtár a helyszín, nyilván ott lesz ez az ünnepség. Ha van időtök, akkor azon a pénteken ne szervezzetek más programot, legalábbis a délutáni órákra biztos, hogy nem. Ezen a hétvégén viszont őszivásár van, erről fogok hozni néhány részletet és programot.

nehéz elhinni, hogy már ez a dal is 2 éves, az egyik kedvenc 2024-es zeném egyébként. Meg az egyik kedvenc programunk lehet az őszi vásár. 33 éves most már, úgyhogy 33. alkalommal szervezik meg. Holnaptól vasárnapig zajlik ez a rendezvény sorozat idei kiadás a Székelyudvarhelyen. A hétvége során gasztronómiai programok, kulturális műsorok, koncertek, vásár, gazdasági konferencia, nemzetközi kiállítás és vásár, autókiállítás és persze bulik várják az érdeklődőket a városi sportcsarnokban és annak környékén. Ezzel kapcsolatban volt a mai adás is a Sztár Rádió Facebook oldalán, hiszen itt volt az őszi vásár rendezvény sorozat szervezője is. Ha ráléptek a Sztár Rádió Facebook oldalára, akkor még ott frissen láthatjátok is a beszélgetést. Ha jól tudom, akkor 10 órától fogadta Csaba itt a stúdióba. Aztán vissza is lehet nézni, hallgatni, hogy mi mindenről számolt be Orosz Pál Levente főszervező a hétvégi eseménnyel kapcsolatban. De én elhozom a részleteket egyébként napokra lebontva. Holnap ugye szeptember 18-a péntek, és 12 órától lesz a megnyitó. A városi sportcsarnokban mindenki bemehet és szétnézhet, hogy mit kínálnak a standok. Ezzel egy időben ugye a 16. Székely Termékek Fesztiváljára is sor kerül a városi sportcsarnok külső felén, tehát ott a téren. Délután 4 órától a Szépkorúak házának táncoslábú Szépkorú csoportja fog fellépni a színpadon, az is a városi sportcsarnok hátsó bejáratánál szokott lenni. Lesznek a műsorok holnap délután már 16:30-tól a Bethlen Gábor általános iskola citara csoportja is fellép, 15:45-től az Allegra barokk zenekar, 16:30-tól a Recsenyédi Székely Derzsi, a Fenyédi, a Boldogfalvi diákok népi hangszeres műsorát nézhetjük meg, de 15:45-tól a Leroy Dance előadása következik, 18:00 után 10 perccel a Bethlen Gábor általános iskola Furulya csoportja lesz a színpadon, 19:30 előtt 10 perccel az Iglice néptánc csoport szórakoztat, 19:45-7-kor az Alma Magdal csoportot hallhatjuk, és holnap délután a Székely Góbék fellépnek, most már ez hagyománnyá vált, hogyha őszi vásár, akkor a Székely Góbék megnevettetnek bennünket, és 20:30-ig tart körülbelül, mert 20:30-től a Zanga zenekar fog a húrok közé csapni péntek este. Hamarosan hozom a szombati programot és a vasárnapit is, mert hogy ez 3 napos rendezvény, úgyhogy ne nagyon szervezzetek semmit. Jó idő lesz, tényleg őszies hangulatban leszünk, és azt hiszem, hogy meg fog telni ismét a városi park, főleg a sportcsarnok környéke. Meg őszies dallal is megyünk tovább, itt van a Fall of the Flow.

0: I like music. Star reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulykamell szűzpecsenyére 100 grammonként ötlej 19 baniért a Lidl Plus-tal. A 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra 9,99 baniért a Lidl Plus-tal. Valamint a 730 ml-es Fairy Max Power folyékony mosogatószerre 8,99 baniért a Lidl Plus-tal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
1: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
0: Száz év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

A svéd pop duo a Roxette 1989-ből. Rock stílus is lehető majd lesz az őszi vásáron. Idén 33. alkalommal szervezik meg, elmondtam a pénteki programokat részletesen. Hozom a szombatiakat, egy órától a Tompa László általános iskola első A-osztályos diákjainak a táncelőadása lesz a sportcsarnok melletti színpadon. Közben pedig nyilván be lehet majd menni a városi sportcsarnokba és a standoknál szétnézni, mit kínálnak az őszi vásár alkalmával. És ezzel egy időben a Székely Termékek Fesztiváljára is sor kerül a sportcsarnok melletti téren. Szombaton 14:30 a Serítő Néptánc csoport lép fel, 14:00 a Tűzvirág Néptánc csoport, 14:30 a Zsindelyes Néptánc csoport, 15:00 a Boróka Néptánc csoport, 16:00 Szenyor Örömtáncot láthatunk, 17:00 Balázs Ferenc vegyes kar előadására kerül sor, 17:30 a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának a TÁSZ csoportja örvendeztet bennünket, 18:00 pedig szombaton a Fortuna Dance fog fellépni, és 19:30 az udvarhelyszéki Népkorona Népzenekör közösségi nóta estére kerül sor. Micsoda hangulat lesz ott a téren. Jó idő is lesz, úgyhogy mindenképp menjetek. 19:45 kezdődik az utcabál DJ Golyóval, és lesznek retropartik is a szomszédos étteremben. Vasárnap, szeptember 20-án 2:00 kezdődnek a színpadi produkciók, az Üvegfigurák formáció előadása nyitja a sort, 15:30 a Forgó Rózsák néptánc csoport lép fel, aztán 16:00 vasárnap a Kék Iringó néptánc csoport lesz, aki szórakoztat, 17:30 a Koridance Club, és 17:00 lesz a tombola sorsorás, vasárnap 18:00 pedig a vásár zárásra is sor kerül, úgyhogy péntek, szombat, vasárnap effektív 3 napunk lesz arra, hogy beszerezzük a legjobb és legfinomabb termékeket, valamint szórakozzunk, kulturális életben legyünk, és élvezzük a szabadtéri programokat, eseményeket. Az őszi vásár Facebook oldalán viszont a plakátot azt megtaláljátok, és böngészhetitek, hogy pontosan mi hány órától lesz. Most már minden a közösségi média oldalán van, amit lehet követni. Követem vakon, itt van az Oszcián együttes 2020-as zenéje.

Elkészült a hatos villa, az RMDS kész megszavazni egy új kormányt, megbüntették a bukaresti Dinamót. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Az RMDS kész megszavazni egy új kormányt, amennyiben azt a Szociáldemokrata párt és a Nemzeti Liberális párt is támogatja. A ma reggeli egyeztetés után Kelemen Hunor, az RMDS elnöke azt mondta, Romániának stabil, teljes jogkörű kormányra van szüksége, ennek hiányában pedig egy szakértői kabinet is megoldást jelenthet. Ha a pártok nem tudnak túllépni korábbi álláspontjukon, egy harmadik miniszterelnök jelöltet kell találni, aki köré többséget lehet szervezni. Kelemen Hunor szerint egy ilyen kormányt a két nagy párt és az RMDS is támogathatna, ugyanakkor az előrehozott választások lehetőségét sem zárta ki. Harmadik napja emelkedik a gázolaj ára, amely közelíti a 11 lejes lélektani határt a nagy töltőállomás hálózatokban. A drágulási hullám annak ellenére tart, hogy a pénzügyminisztérium meghosszabbította az üzemanyagot terhelő jövedéki adó csökkentését. Az OMV Petromnál ma reggel újra emelkedtek az árak, a dízelolaj a Petromállomásokon literenként 10 banival, míg az OMV Kutaknál 9 banival drágult. A Rompetrol szintén 9 ban is áremelést hajtott végre, a MOL Kutaknál 13 banival emelkedett a gázolaj ára szerda délben. Befejeződött a homorodfürdői hatos villa energetikai felújítása, amelyre Hargita megye tanácsa 2 millió lejes támogatást nyert az országos helyreállítási tervből. A tavaly kezdődött munkát néhány hónap után le kellett állítani, miközben a beruházás értéke a tervezethez képest megduplázódott, a többletköltségeket pedig részben hitelből fedezte a megyei önkormányzat. A felújítás elszámolása megtörtént, most pedig rendezni szeretnék az épülethez tartozó telek tulajdonjogát, amely jelenleg Kápolnásfalu önkormányzatáé. Ha ez megtörténik, területrendezési munkák következnek, majd a hatos villa a Hargita megyei tanács alintézménye, a Vámszer Géza Művészeti Népiskola ügykezelésébe kerülhet. Magyar ellenes skandálások miatt büntették meg a bukaresti Dinamót. A Román Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága pénzbüntetéssel sújtotta a fővárosi klubot, miután a csapat drukkerei magyar ellenes rigmusokat skandáltak az FK Csíkszereda elleni mérkőzésen. A magyar ellenes skandálások miatt a

0: Poznán, Besiktás, Olympique Marseille és Lilleström Torrense találkozók lesznek. Ma délután is nyárias időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Érdekességek, közérdekű információk, karsságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulykamell szűzpecsenyére 100 grammonként ötlej 19 baniért a Lidl Plus-tal. A 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra a 9 99 baniért a Lidl Plus-tal. Valamint a 730 ml-es Fairy Max Power folyékony mosogatószerre 8 99 baniért a Lidl Plus-tal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel, kilogrammonkénti ára, most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Girosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
10: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
9: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
11: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
12: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
13: Közérdekű hirdetés következik.
14: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
13: Közérdekű hirdetést hallottak.

Taylor Swift felvétele a Sztár délután utolsó órájában. Forgalom korlátozásról arról tudunk, közlekedési információt viszont várok a 0757-5751-71-es SMS számra. Bármit láttok a városban, bármit észleltek, valahol fennakadás, dugó, akkor kérlek jelezzetek. Az SMS számunkon, vagy a Sztár Rádió Facebook oldalán privát üzenetben is írhattok. A Bethlen Gábor utca az még mindig le van zárva, tehát a forgalom át van terelve a Tompa László utca fele, vagy a Tábor negyeden keresztül tudjátok kikerülni a Bethlen Gábor utcát. Ha már a Márton Áron térről elmentek az Iskola utca fele, akkor simán a Szent János utca irányába tudtok átmenni a Függetlenség Sugár út fele. Ezen kívül pedig a könyvtárnál is be tudtok térni, aztán ott balra a Macskakövesen az egyirányú, és úgy ki a Tábornegyedbe, emellett pedig ugye már a Tompa László utcát átadták, és azon keresztül tudtok menni a Kornis Ferenc utcán a Villanytelep utca irányába. Hamarosan át fogják adni az Ötvös József utcát is, ha jól tudom, akkor jövő héten viszont ott a forgalom akkor ki picit megfordul ideiglenesen, addig, amíg a Bethlen Gábor utca el nem készül, úgyhogy a régi csek háta mögött lévő utca nem lefele fog irányulni, hanem felfele a kórház irányába. Az ígéretek szerint jövő héten kerül az átadásra. Szépítgetik, újítgatják, nagyon szép belvárosi utcáink lesznek, már csak vigyázni kell rá. Nyilván kevesebb parkolóhely lesz, de szerintem a parkolásra is hosszú távon ki lesz valami találva, és meg lesz ez tervezve. Úgyhogy jó utat, most már így fél öt magasságában egyre több autó közlekedik városon kívül és belül, a város kijáratánál Csíkszereda vagy Székelykeresztúr, akár a Szejke irányába is, úgyhogy csak óvatosan, jó utat!

Őnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

albán származású, gyönyörű Dua Lipánk. Fél öt után 4 perccel emlékeztetlek benneteket, hogy a Sztár Rádió Facebook oldalán visszahallgathatjátok és nézhetitek a beszélgetéseket, hiszen ma a Tomcsa Sándor Színház részéről érkeztek a vendégek, és a jövő heti rendezvényükkel kapcsolatosan volt itt Nagy Pál igazgató és Bács Noémi irodalmi titkár. A részleteket a jövő heti rendezvényről, vagyis a Dráma 17-ről azt visszanézhetitek a magyarfény.ro weboldalunkon, vagy a Sztár Rádió Facebook oldalán. Azt tudni kell, hogy a Szikulusz ifjúsági házban ünnepélyes megnyitóval fog rajtolni a fesztivál, majd a nyilvánosságra hozzák a korábban meghirdetett 6. drámázat, dráma pályázat nyerteseit. És ma volt sajtótájékoztató, és a találkozó idén is tematikus jelmondat köré szerveződik. Hétköznapi hősök, de zárójelben ott van, hogy hétköznapi antihősök. A válogatás gerincét olyan előadások alkotják, amelyek esendő, sebezhető, a belső és külső világukkal harcoló kis embereket állítanak a középpontba. Szeptember 21-én tehát a Magyar Dráma napján rajtól a 17. alkalommal jelentkező drámakortárs színházi találkozó Székelyudvarhelyen. Ez a Tomcsa Sándor Színház nagyszabású rendezvénye, és idén 3 helyszínen összesen 17 produkciót kínál. A részleteket azokat majd a következő napokban is hallhatjátok tőlünk, de a beszélgetésből is egyébként ki fog derülni. Rajtunk múlik, hogy sokan leszünk-e. Rajtad múlik, énekel a Desperado még így az utolsó percekben. Yeah.

0: like music.
1: Sztár reklám. Tudta, hogy napi másfél órád, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az Udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székely termékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Reklám után vagyunk, és még a 17 órás hírek előtt. Az utolsó híradó Katona Zolitól ebben a szép délutános hangulatban. 25 fokot ért el a hőmérő Higanyszála Székelyudvarhelyen. Nyárias időnk van, ez így lesz holnap is, szombaton is, még vasárnap, ráadásul 26-27 fokot is jeleznek a meteorológusok. Hát ezen a héten ki kell élvezzük a jó időt, mert hétfőtől lehűlés várható, aztán ami kedden és szerdán lesz, hát az katasztrófa. Szinte téli hőmérsékleti értékek várhatóak, éjszakánként csupán 4-5 fok lesz, és napközben a legmelegebb, a legnagyobb hőmérsékleti érték az csupán 12 fok lesz itt Székelyudvarhelyen, úgyhogy hétfőn és kedden abszolút nem lesz sem nyárias, még őszies hangulatunk sem. Lehet átvegyünk egyből télbe, aztán reméljük, hogy szeptember utolsó pár napja ismét felmelegedést hoz, legalábbis az előrejelzések alapján erre számíthatunk. Holnap újra sztár délután, 12 után érkezek, addig is vigyázzatok magatokra. Továbbra is jó munkakedvet, jó utakat, és holnap találkozunk. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok!

Elkészült a hatos villa, az RMDS kész megszavazni egy új kormányt, megbüntették a bukaresti Dinamót. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az RMDS kész megszavazni egy új kormányt, amennyiben azt a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt is támogatja. A ma reggeli egyeztetés után Kelemen Hunor, az RMDS elnöke azt mondta, Romániának stabil, teljes jogkörű kormányra van szüksége, ennek hiányában pedig egy szakértői kabinet is megoldást jelenthet. Ha a pártok nem tudnak túllépni korábbi álláspontjukon, egy harmadik miniszterelnök jelöltet kell találni, aki köré többséget lehet szervezni. Kelemen Hunor szerint egy ilyen kormányt a két nagy párt és az RMDS is támogathatna, ugyanakkor az előrehozott választások lehetőségét sem zárta ki. Harmadik napja emelkedik a gázolaj ára, amely közelíti a 11 lejes lélektani határt a nagy töltőállomás hálózatokban. A drágulási hullám annak ellenére tart, hogy a pénzügyminisztérium meghosszabbította az üzemanyagot terhelő jövedéki adó csökkentését. Az OMV Petromnál ma reggel újra emelkedtek az árak, a dízelolaj a Petrom állomásokon literenként 10 banival, míg az OMV kutaknál 9 banival drágult. A Rompetrol szintén 9-ban is áremelést hajtott végre, a MOL kutaknál 13 banival emelkedett a gázolaj ára szerda délben. Befejeződött a homorodfürdői hatos villa energetikai felújítása, amelyre Hargita megye tanácsa 2 millió lejes támogatást nyert az országos helyreállítási tervből. A tavaly kezdődött munkát néhány hónap után le kellett állítani, miközben a beruházás értéke a tervezethez képest megduplázódott, a többletköltségeket pedig részben hitelből fedezte a megyei önkormányzat. A felújítás elszámolása megtörtént, most pedig rendezni szeretnék az épülethez tartozó telek tulajdonjogát, amely jelenleg Kápolnásfalu önkormányzatáé. Ha ez megtörténik, területrendezési munkák következnek, majd a hatos villa a Hargita megyei tanács alintézménye, a Vámszer Géza Művészeti Népiskola ügykezelésébe kerülhet. Magyar ellenes skandálások miatt büntették meg a bukaresti Dinamót. A Román Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága pénzbüntetéssel sújtotta a fővárosi klubot, miután a csapat drukkerei magyar ellenes rigmusokat skandáltak az FK Csíkszereda elleni mérkőzésen. A magyar ellenes skandálások miatt a stadionbemondó is figyelmeztette a szurkolókat, a játékvezető pedig a 28. percben rövid időre meg is állította a meccset. A Szövetség Fegyelmi Bizottsága tegnapi ülésén 7500 lejes bírságot állapított meg. Ma este folytatódik a labdarúgó Európa Liga, az alapszakasz első fordulójából újabb meccseket játszanak le. A Ferencváros este 10 órától a Celtic Glasgow otthonában játszik. 3:48-tól az Offi Kréta Hoffenheim és a Levski Sofia FC Salzburg meccseket rendezik. Este 10-től pedig Juventus Nijmegen, Real Sociedad Bournemouth, Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace Lech Poznan, Besiktas Olympique

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban. A Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed neked is.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.
7: I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron.

0: teljes áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
0: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban a Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed neked is.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
9: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
10: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
9: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
10: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
9: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
11: Közérdekű hirdetés következik.
12: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
11: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
13: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a Delkomet.

0: iker.ro oldalon.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban a Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed, neked is!
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Mi osztozást játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

A világ túl bonyolult, még nem is kell, hogy megértsed. Álmában óriás és egy vadászgép körözte. Csak megölelte a földet, ne lőj, nem töri össze.

hamisnát kérni, de én megteszem, mert érted, fiam, megéri. Megtanítalak emberként élni, de most csak aludj tovább.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ról.
3: Újra itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székelytermékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.
10: One United Nation. I share every little thing I own.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban. A Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok.

0: Patkóban. Ott a helyed neked is. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99 ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazurt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútorok

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Váppál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
5: Reklámot hallottak!
6: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: I like music. Sztár reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Szarvasétterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Rádió 100.8.
1: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

problem up here. Tell the guy that he's got a message.